0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.

Nem kell, nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Shhh, az új csak.

0: Játsszuk a jó zenéket.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 4 milliárdba került a nemzeti petíció. Normális ellenzék és szerepet ígér a Fidesz-KDNP. Új sajtófőnök jöhet a Tisza pártnál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Hétfő reggel igen nagy forgalommal szembesülnek a közlekedők elsősorban főútvonalakon. A 4-es számú főútvonal jelentősen le van terhelve, és több helyen forgalomkorlátozás, illetve forgalmi rendváltozásokra hívjuk fel a közlekedők figyelmét. Nagyon sok útszakaszon megkezdődnek ma a burkolat megerősítés, sőt, a útburkolat jeleknek a festését is végzik a vármegyék területén. Nagyobb figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél. Reméljük, mindenki időben eléri úti célját, ezért ha tehetik, hamarabb induljanak el. 6 óra után már lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni a vármegyék területén. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Közzétették a nemzeti petíció eredményeit és költségeit a kormányzati oldalon. A távozó kabinet összesítése alapján a konzultációra több mint 1.800.000 kitöltés érkezett. Döntő többségük postai úton, kisebb részük online formában. A válaszadók szinte teljes arányban nemet mondtak az orosz-ukrán háború és az ukrán állam finanszírozására, valamint a háború miatt emelkedő rezsijárakra. A kampány összesen több mint 4 milliárd forintba került. A Digitális Magyarország ügynökség a politikok előállításáért és adminisztratív feladatokért több milliárd forintot kapott, míg a Balázsi Gyulához köthető Newland Media nyomdai szolgáltatásért több mint 400 millió forinthoz jutott. Normális ellenzékén működne az új országgyűlésben a Fidesz-KDNP frakciója. Erről Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője írt május 9-én reggel. A leköszönő miniszter szerint a Fidesz-KDNP az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó kormányzati javaslatot támogatni fog. Ugyanakkor számon kérnék a Tisza párt kampányában tett ígéreteinek betartását is. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ez újszerű és szokatlan működés lehet a magyar közéletben. A frakció kiemelten fontosnak tartja többek között a családtámogatások, az otthonteremtési lehetőségek, az alacsony adók, a közbiztonság, a határvédelem, a rezsivédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságának megőrzését. Megszűnik Tárkányi Zsolt sajtókapcsolati vezetői megbízása a Tisza pártnál, miután megkezdődött az országgyűlési képviselői mandátuma. Tárkányi Zsolt a debreceni központú Hajdú-Bihar 1-es választókerületéből jutott be a parlamentbe. Bejelentése szerint képviselői megbízásával együtt a pártnál betöltött munkaviszonya és sajtókapcsolati vezetői feladatai is véget érnek. Egyelőre nem derült ki, kiveszi át a helyét a Tisza párt sajtófőnöki posztján. Tárkányi Zsolt azt közölte, hogy a párt parlamenti frakciójának sajtókommunikációs struktúrája rövidesen véglegessé válik. Hozzátette, országgyűlési képviselőként azon dolgozik majd, hogy a magyar szerkesztőségek munkája szabadabb lehessen, mint az elmúlt években volt. Áprilisban ismét gyorsult az infláció Magyarországon. A fogyasztói árak átlagosan több mint 2%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, egy hónap alatt pedig néhány 10%-os drágulást mértek. Ez már a harmadik hónap, amikor nőtt az áremelkedés üteme. Az élelmiszereknél összességében mérsékelt volt a drágulás, de több termék ára érezhetően emelkedett. A sütőipari áruk, a büfé termékek, a gyümölcsök, az édességek és az éttermi étkezés is többe került. A szolgáltatások ennél nagyobb mértékben drágultak, különösen a színház, a külföldi üdülés, a belépők, a testápolási szolgáltatások és a járműjavítás. A szeszes italok, dohányáruk és a tartós fogyasztási cikkek ára is emelkedett. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozhatott az a számlagyár, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói számoltak fel. A gyanú szerint egy konspiratívan működő céghálózat fiktív számlákkal látott el különböző gazdasági társaságokat, hogy azok jogosulatlanul csökkenthessék áfa fizetési kötelezettségüket. Az akció egyik helyszíne egy feltűnő oroszlános tapétával és oroszlános képekkel díszített iroda volt. A hatóságok autókat, ingatlanokat, bankszámlákat és több mint 90 millió forint készpénzt foglaltak le. A vagyoni hátrány a lefoglalásokkal és zár alá vételekkel teljes egészében megtérült. Az ügyben 20 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 8-at le is tartóztattak. A nyári és szezon közeletével újra elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik. A keleti pálya udvarról indul az esti órákban, és másnap reggel érkezik Szlovéniába, majd tovább a szlovén és horvát tengerpart felé. A vonat több magyar városban is megáll, például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán, Zalaegerszegen. Budapestről közvetlen kocsikkal lehet eljutni Kóperbe, Opatiába és Rijekába, egyszeri átszállással pedig Pula és Triest is elérhető. A felnőtt jegyek 20 eurótól indulnak, a gyerekek 5 euróért utazhatnak. A retro hangulatot 70-80-as évekből származó vasúti kocsik adják. Lezárt a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Dudás Miki halála ügyében. A 34 éves világbajnok kajakozót január elején találták holtan otthonában. A rendőrség először nem talált idegenkezőségre vagy bűncselekményre utaló jelet, később azonban a boncolás során olyan sérüléseket azonosítottak, amelyek miatt halált okozó testi sértés gyanújával indult nyomozás. A BRFK szóvivője most azt közölte, hogy a vizsgálat során tanúkat hallgattak ki, szemléket tartottak, telefonadatokat, cella információkat és kamera felvételeket is elemeztek. A nyomozás végül nem talált arra utaló adatot, hogy a sportolót bántalmazták volna. A szakértői vélemények alapján halálát balesetszerű esés okozhatta. Nagyszabású katonai parádét tartottak Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján. A Vörös téren rendezett ünnepségen Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy Oroszország számára a győzelem napja az egyik legfontosabb ünnep, és a szovjet nép mentette meg a világot a nácizmustól. Az orosz elnök a jelenlegi ukrajnai háborút is összekapcsolta a II. Világháború emlékezetével, és élesen bírálta a NATO-t. Az idei díszszemle több ponton rendhagyó volt. A hagyományos nehéz fegyverzet felvonulás elmaradt, ugyanakkor bemutatták az orosz hadsereg modern eszközeit és az Ukrajnában harcoló alakulatokat. Először vonultak fel pilóta nélküli egységek és észak-koreai katonák is. Debrecenben engedélyezték a legtöbb új lakás építését a megyejogú városok közül. Tavaly több mint 900 új lakás kapott engedélyt a Cívisvárosban, ezzel Debrecen az első helyen áll Szeged előtt, ahol valamivel több mint 800 lakást engedélyeztek. A lakásépítési rendület folytatódhat, mert az Otthonstart programhoz kapcsolódva több mint 2000 új lakás épülhet a városban. A legnagyobb fejlesztés a Diószegi úton a korábbi Barnevál területén valósulhat meg, de a Vámospécsi úton a Hajnal utcán és a Zuzmara utcán is jelentős beruházások készülnek. Paprászó polgármester szerint a kisebb projektekkel együtt több mint 2500 lakás épülhet Debrecenben. Az ország egyik legnagyobb vállalati elektromos autótöltőhálózatát építették ki a BMW debreceni gyáránál. A rendszer az ott dolgozók és a vendégek elektromos autóinak töltését segíti. A létesítménynél összesen több száz váltakozó és egyenáramú töltőállomást helyeztek ki. A lassabb töltők egy átlagos elektromos autó akkumulátorát néhány óra alatt tölthetik fel teljesen, a gyors töltőknél viszont ehhez kevesebb, mint fél óra is elég lehet. A kiépített infrastruktúrát úgy tervezték meg, hogy ne csak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem később is bővíthető legyen. Ha szükség lesz rá, további töltő berendezésekkel és töltésmenedzsment rendszerekkel akár többszörösére növelhetik a kapacitást. Újabb szakaszon aszfaltozhatják le a Pallagi Fekete István utcát Debrecenben. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a Bocernő és a Maxim Mihály utca közötti rész útépítésére, a cégek május 13-áig jelentkezhetnek. A tervek szerint még idén a következő ütem is megvalósulhat a Szerényi Ferenc és a Bencsik István utca közötti szakaszon. Az út fontos a pallagiaknak, mert a Barackvirág lakópark egyik fő közlekedési útvonala. Az első ütemben tavaly több száz méteren készült el az aszfalt, ezt folytatnák most. Debrecen idén több milliárd forintot fordít közlekedés fejlesztésre, ebből földutak aszfaltozására és nagy felületű útjavításokra is jut pénz. Látványos animációs videó mutatták meg, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamion terminál. A létesítmény az Északnyugati gazdasági övezetben épül meg, várhatóan 2027 első felére. A fejlesztés célja, hogy egy regionális logisztikai központ szolgálja ki a BMW gyárat, beszállítóit, a város és térségügyfeleket, valamint Debrecen ipari parkjait. A terminál segíthet abban, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A helyszínről az M35-ös autópályán keresztül mind három ipari park gyorsan elérhető. A közelben intermodális vasúti terminál és új vámhivatal is működik. A kamion terminált 9 hektáros területen alakítják ki, több mint 200 jármű fogadására. A beruházás közel 5 milliárd forintból valósul meg. Jól indított a 2026-ot Debrecenben is jelenlévő Schaeffler. A cégcsoport első negyedéves árbevétele közel 6 milliárd euró volt, ami állandó árfolyamon számolva enyhe növekedés jelent. A vállalat szerint a nehéz politikai és gazdasági környezet ellenére is stabilan teljesítettek, főként a sokszínű üzleti portfóliónak és a globális jelenlétnek köszönhetően. Az elektromobilitás üzletek bevétele nőtt és javult a jövedelmezősége is, miközben a jármű ipari és ipari területek továbbra is fontos szerepet játszanak az eredményekben. Vádat emeltek 10 ember ellen pénzmosás miatt egy online csalásokhoz kapcsolódó ügyben. Az ügyészség szerint egy fehérgyarmati férfit egy külföldi bűnözői csoport keresett meg, amely adathalász üzenetekkel és telefonhívásokkal tévesztett meg magyarországi sértetteket. A csalók banki ügyintézőnek adták ki magukat, majd rávették az áldozatokat, hogy távoli hozzáférés biztosító programot töltsenek le. Így megszerezték a banki adataikat és pénzt utaltak el a számláikról. A fehérgyarmati férfi feladata az volt, hogy embereket szervez be, akiknek a számláira a pénz érkezhetett. A számla tulajdonosok jutalékot kaptak, a többit készpénzben továbbadták. A sértettektől összesen közel 43 millió forint érkezett ezekre a számlákra. Országos szamóca ellenőrzés rendelt el a fogyasztóvédelmi hatóság, így Szabolcs-Szatmár-Berekben is vizsgálják az árusokat. Az ellenőrzések főként az ideiglenes árusító helyeket és az útmenti értékesítéseket érintik, ahol a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételeket nézik. A hatóság a hazai és az import szamócánál is ellenőrzi a minőséget, a jelöléseket és a nyomon követhetőséget. Figyelik a gyümölcs frissességét, tisztaságát, érettségét, valamint azt is, hogy van-e penészesedés, nyomódás vagy alakhiba. A jelöléseknél a származási országot és a minőségi osztály feltüntetését is vizsgálják. Hiba esetén megtilthatják a forgalmazást és bírságot szabhatnak ki. Nemzetközi sikert ért el Kovács Gábor, a Nyíregyházi Egyetem mérnök informatikus hallgatója a Black Sea Science nemzetközi hallgatói tudományos versenyen. Az ökológia és környezetvédelem szekcióban harmadik helyezést szerzett pálya munkájával. A hallgató egy intelligens mérőeszközt fejlesztett, amely a tengeri teknősök fészkeinek felderítését segíti. A fejlesztés hozzájárulhat a veszélyeztetett fajok védelméhez és a természetvédelmi kutatásokhoz. A versenyt az Odesszei Nemzeti Műszaki Egyetem szervezte nemzetközi részt több száz pályamunkával. Kovács Gábor kutatásának szakmai vezetője Móri Ádám volt. Az eredmény a hallgató innovatív gondolkodását és a Nyíregyházi Egyetem nemzetközi elismertségét is erősíti. Nyíregyházáról neveztek el egy új közparkot a lengyelországi Zreznóban a két város testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulója alkalmából. Az avatáson részt vett Kovács Ferenc nyíregyházi és Konrád Fiolek zresznói polgármester is. A lengyel város vezetője felidézte, hogy gyerekként első külföldi útjaiben Nyíregyházáról vezetett, és sok lakosnak is vannak hasonló emlékei. A két város az elmúlt évtizedekben gazdasági, kulturális és sport területen is együttműködött. Az új park a Baranovka városrészben épült meg játszótérrel és szabadtéri edzőzónával. A kapcsolatot történelmi emlékek is erősítik, a II. Világháború idején Nyíregyháza több ezer lengyel menekültnek nyújtott menedéket. Új korszerű tűzoltó gépjármű Fecskendő állt szolgálatban Nyíregyházán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja Európai Uniós forrásból bővült, a fejlesztés célja a gyorsabb és hatékonyabb beavatkozás. Az új jármű tűz eseteknél és műszaki mentéseknél is használható, nehéz terepviszonyok között is bevethető. Az új tűzoltó autó tovább erősíti Nyíregyháza és térsége biztonságát.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Bár a legtöbb szem általában az első csapatra szegeződik, érdemes azonban egy kicsit alaposan ránézni a Nyíregyháza Spartacus második együttesére. Tavasszal az NB3-ban le a kalappal előttük. A srácok valósággal szárnyalnak, a legutóbbi 10 mérkőzésükön nem kevesebb, mint 40 gólt vágtak az ellenfelek hálójába. Ezzel a brutális támadó játékkal pedig magabiztosan megérkeztek a középmezőnybe. Ami pedig még örömtelibb, hogy a keret tele van olyan fiatal, saját nevelésű tehetségekkel, akik hétről hétre bizonyítják, hogy van utánpótlás és van jövő a Sparinál. Hogy mi a titka ennek a tavaszi gólzápornak, és hogyan látja a fiatalok fejlődését a szakma, arról Pap Ákost, a Nyíregyházi Spartacus második vezető edzőjét kérdeztük.
4: Hát először is egy picit visszamennék az időbe, hiszen januárban ugye volt egy pici átalakulás a kereten, 3 játékos is érkezett, ugye érkezett a Hornyák Marcell, a Tarcsi Róbert és a Kardos Kevin. Ezek közül, mint ismert, kettő olyan játékos, akitől azért várhatóak a gólok. Hogy ennyire sok gólt fogunk szerezni, megmondom, hogy azért erre nem számítottam, viszont nagyon jó érzés, és az is jó érzés, hogy látszik a srácokon, hogy elvezik a játékot, és minden mérkőzésből kihozzák a maximumot. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtek, és a Marcit nem is kell bemutatni, hiszen ő azért letette az asztalra már a névjegyét, és ugye MB2-es gólkirályról van szó. A másik két érkező, a Tarsi Róbert és a Kardos Kevin, ők azért még egy fiatal játékosnak mondható mind a kettő, hiszen mind a ketten 22 évesek, viszont az nekünk nagyon nagy segítség volt, hogy mind a ketten rendelkeznek már felnőtt rutinnal, és így tudtak segíteni a fiatal játékosoknak. Folyamatosan minden hétvégén valami miatt úgy alakultak az eredmények, hogy a mögöttünk lévő csapatok is azért tudtak nyerni, nyeregettek, illetve az azt sem kell elfelejteni, hogy azért bőven volt lemaradásunk pontszámügyileg, és hiába nyertük az első három mérkőzést, még akkor is éppen, hogy ott voltunk, hogy éppen, hogy bennmaradó pozícióban.
1: A következő napokban a napsütésé lesz a főszere, bár esőre mindenképpen számítani kell. Térségünkben a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A legmagasabb csaláshoz érkeztünk el. Indiában járunk, és a történet nem is olyan régen látott napvilágot. Egy egészen hosszú időn keresztül tudták kiszedni az emberekből a pénzt egy nagyon komolyan működő csalócsoport, akik teljesen hamis útdíjbeszedő rendszert építettek ki. Hagyok időt, hogy elképzeljük, hogy amikor megyünk esetleg külföldön is járunk, és vannak ilyen útdíjkapuk, amelyeken áthaladunk, előtte fizetünk, és akkor utána áthaladhatunk rajta. Másfél éven keresztül több ezer autóst vettek rá arra, hogy fizessen, egy valójában nem létező szolgáltatásért. Kiépítették a teljes útdíjkezelő rendszert.
2: Mondjuk legalább azok, ők beruháztak.
1: Volt
2: kiadás. De nem járt arra egy rendőr sem, meg senki nem tudta, bár úgy voltak vele szerintem, hogy na, már megint kitaláltak valami hülyeséget, oké, jó, akkor fizetni kell.
1: Főleg Indiában, ahol egyébként nagyon pörög az élet, sokan vannak, nagy a forgalom, gombamód nőnek kifele, építmények, dolgok.
2: Amúgy mekkora ötlet. De most azon gondolkodtam, hogy nagyon sok helyen ki van rakva, akár kis hazánkban is, hogy magánút, és azt mondja, hogy nem hajthatsz be, csak célforgalom. És mi van, hogyha oda tesz egy fizetőkaput? Tehát azt mondja, hogy egy sorompóval lezárom, oda jössz, ha mégis át akarsz menni, akkor ennyi. Hogy azt tiltja a törvény, nem lehet?
1: Szerintem a közterületfelügyeletnek lenne ez.
2: Na de jó, de a magánútad, tehát a saját telked.
1: Jó, mondjuk mondasz valamit,
2: és azt mondod,
1: én pont egy magánúton
2: lakom. Igen, na megengeded, hogy ott áthaladjon. Vagy annak vége van? Tehát az egy zsákutca?
1: Nem, áthaladható, viszont mindkét oldalát én lesorompózhatnám. Igen. Tehát, hogy ahhoz van egyébként jogom.
2: Ennyi. És akkor mi van? Ugyanúgy te is beszeded. És csak fel az indiaiakat? Hol lehet olcsón fizetőkaput beszerezni?
1: Figyelj, jön a futár, akár pizzát hoz, akár bármilyen más terméket, fizet.
2: Igen. Tessék. Aha.
1: Így lesznek az ingyen temus dolgok.
2: Jön a villogó tűzoltó, ég a szomszéd háza, fizet.
1: Mondjuk ő magasabb ára.
2: De arra gudjon, mit is szeretne? Tűzoltó vagyok, csak szeretném eloltani a tüzet. Hát az bárki mondhatja. De arra gudjon, azért, mert piros autóval meg szirénával jött. Mennyi? 1250.
1: Több tonnás. Beszaladok a házba, hogy visszajárót hozott.
2: Nem tudom visszaadni, igen.
1: Igen. Szóval itt Indiában egyébként 254 millió forintnyi összeget hagytak ott a kapuknál, vagy a kapunál. A kapu az létezik, maga a szolgáltatás nem létezik, és azt állították, hogy a beszedett pénzt a közeli településeken templomok építésére fordítják. Hát ki ne akarna a

0: futópályáról.
1: Pontosan.
0: Nem kellett hozzá Sherlock Holmesnak lenni, ott ültek, és akkor mondta ott a Tacsit, hogy figyelj már, mindig nem jönnek az autók. Tegnap még 32 autó jött az autópályán percenként, most meg már csak 3, holnap már egy se jön, hogy hova tűntek az autók.
1: Nem, azt látod, te ott látod a távolban, az egy ördög szekér.
0: Igen, nézték a vészt, és akkor mondja, te figyelj, a navigáció tud egy jobb útvonalat, olcsóbb, arra le, kész. Na, ez hány kilométer volt ez a szakasz?
1: Hát azt nem írják, hogy hány kilométer.
0: 2.
1: Szóval gyanúsan üres lett az autópálya, és ez volt az a beszédes jel, ami ugye a lebukásokhoz vezetett. A közelben futó hivatalos autópálya feltűnően lecsökkent a forgalom, mint írják. Ez az üzemeltetőknek szemet szúrt, a hatóságok pedig megnézték a műhold felvételeket. Na, ennek segítségével fedezték fel az illegális létesítményt.
0: Műhold felvétel. Nem volt egyszerű.
1: Hova mennek az autók?
0: Hát csak ki kellett küldeni egy ilyen hatósági autót, és ott volt egy rakástábla, olcsóbb út jobbra.
1: Hogy követik el a többieket.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nem csak a mezőgazdaságban, hanem például szenvednek az allergiások is. Itt van ez az erős szél. Állítólag olyan magas a pollen koncentráció, tehát a levegőben, a dió, magyaró, én nem tudom, nem értek ez, el is ennek nem vagyok allergiás, de észrevettem magamon, hogy nálam is jelentkeznek ezek az allergiás tünetek. És amikor ezt elmondtam, kiderült, hogy nagyon sok olyan embernél is, ezt már orvosok is megerősítették, akik soha nem voltak allergiások, ez a szemviszketés, orfolyás, stb. És nincs semmi bajod egyébként, csak nyilván az, hogy szárazság van, hogy a pollen koncentráció magas, szóval tényleg brutálisan sok a például a repülőjárat. Nyilván nekünk ez kényelmes, felülsz egy repülőre, elmész, sokan csinálják ezt, hogy elmegyek Dublinba, kirepülök délután, mert csak 8-10 ezer forint, ott vagyok reggel 6-kor, elindulok Budapestről, ott töltöm az egész napot, este 8-kor meg visszajövök egy másik járattal. De hát ezek azért komoly környezeti károkat okoznak.
2: Igen, hát hogyha volt valami pozitívum a Covid-ban, már nem sok, de
1: nem
2: talán...
1: Sok, de ez az egy.
2: De az egyébként igen, hogy egy kicsit lelassult, leállt a világ, és ugye tiszta volt az ég, jó volt beleszippantani a levegőbe. Hát most meg nyilván ugye azok miatt vagyunk taknyosak, akik elmennek nyaralni, úgyhogy köszönjük szépen nektek. Megvan az összefüggés.
1: Miattad nem esik az esőbe, te nyaraltál.
2: Azért nem értem ezt az egészet, mert hogyha önkiszolgáló kassa, ott jellemzően van egy mérleg, nem? Tehát, hogy az alapján ellenőrzi a rendszer. Pontosan tudja azt, hogy mi az, amit ráhelyezel. És volt, hogy véletlenül más tettem rá, egyből kiszúrja. Tehát, hogy
1: nem egyezik a súly.
2: Ott nagyon, ott milligramra szerintem.
1: Igen, igen. De hát ez a kapargatásos módszer, amit mondtál, és akkor így jött, hogy valaki megvette a FIFA DVD-t, vagy ilyesmit, de közben meg...
2: Három zsemle
1: rátette, ha nem tudom minek a Elvis Presley összesek, mert az éppen akciós volt a vonalkó, ugye, végülis CD. Azt meséltem neked egyszer, nem, hogy jártam, vagy ajándékba, amikor vettem egy telefont, és kiderült egyébként egy nagy áruházban, hogy használt volt a készülék, visszavittem, reklamáltam, stb. Álltam sorban.
2: Jó, már fel volt töltve a telefonkönyv.
1: Már fel volt töltve, az és jön. Még egy részét ismertem is, tehát ezek szerint ugyanarról a településről jött, és akkor visszamentem, visszaadták az árát, stb. És akkor így mögöttem álló úriember mondta, hogy hát én sokkal jobban jártam, mert ő például akkor ugye egy Elvis CD-t, vagy nem tudom, hogy mi volt amit meg akart venni, és magyar nyelven a csendeséj volt rajta. De kívül a borító, meg minden az stimmel, csak belül a lemez nem volt.
2: Metallica összes takar.
1: Az milyen hangulatos, nem? Tehát amikor megkapod, beteszed, és akkor jé, Elvis tudott magyarul. Nem is emlékeztetem.
2: Kellemes dalai voltak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben pedig eljutottunk az idei érettségi történetében, most már ugye a negyedik naphoz. Volt hétfőn egy magyar nyelv és irodalom, kedden a matematika, szerdán a történelem. Ma pedig az angol nyelv, úgyhogy dear guest, I have bad news, but after bad news, I have good
2: egy
1: news.
2: Klasszikus.
1: I am, do I am.
2: Ezt hogy megtanultad azért?
1: Hát párszor megnéztem, mert nem hittem el. Tehát elsőre ugye megnézed, fel se fogod, hogy ez mi akar lenni, másodjára megnézed, mert
2: ez egy Európai Uniós Parlamenti Bizottsági Ülés volt, ha jól emlékszem, ugye?
1: Így van, és hát Dajcs Tamásnak köszönjük szépen, hogy örök emléket állított ennek az eseménynek, mert azt gondolom egyébként, hogy ez innentől kezdve egy ilyen klasszikussá vált.
2: Van egy jelenet. Amerikai hölgy egyébként, aki Magyarországon él, a férje magyar, de már most visszaköltöztek rá Amerikába, ő megtanult magyarul, de tökéletesen beszél.
1: Jó, nem mondod.
2: Egyébként, és vele elemeztették ezt a angol szituációt, ezt is, meg egy másikat is, tehát politikusoknak az angol nyelvtudását tesztelték, nem nagyon tudott hozzászólni.
1: Hát ez nem nagyon van mit.
2: Tehát van némi akcentusa.
1: Igen, mondjuk nekem hasonló az oroszom, azt sose tanultam. Amúgy az látszik, hogy azért évtizedeken keresztül olyan körökben mozgott, ahol kellett angolul beszélni. Tehát látszik, az, aki sose látott angol szöveget, és nem hallott még angol szót, vagy nem ejtett ki a száján, az nem tud ennyire sem. Tehát azért ne becsméreljük, mert én azt gondolom, hogy ez azért legalább egy olyan teljesítmény, amit akár egy 5-6 éves is el tud sajátítani.
2: Meséltem neked, egyszer egy görög edzővel csináltam interjút, angolul beszélt, és akkor így elmondta a választ, tap-tap-tap-tap-tap végig, és én utána próbáltam lefordítani, hogy miket mondott, és mondom, esküszöm, nem értem ott a közepét, hogy mi a bánatot mondott ott a meccs végén. Felhívtam ismerősömet, aki szuperul beszél angolul, minden perfekt, és mondom, fia, hallgass már meg, hogy valami akcentussal beszél, görög akcentussal, de nem értem, hogy mit mond. Visszahív pár perc múlva, te nagyon hülye, az ott görögül beszélt. De ami nem jutott eszébe angolul, ott átváltott arra 3 szóra görögül, és folytatta tovább, majd utána vissza angolra.
1: Nekem is van ilyen ismerősöm nyaraláson, ez a hol angolul, németül, magyarul, mikor melyik szó jut eszébe, és akkor azt mondja, hogy hát ugye nem bonyolult nyelve ez, hát nem bonyolult külföldiül beszélni, csak egymás után rakod a szavakat.
2: Így van.
1: Na hát remélhetőleg azért itt az angol nyelvi érettséginél nem ezt a metódus követitek, hogy csak egymás után teszitek a szavakat, ugyanis van, ahogy emlékszem, vagy 12 igeidő is, a franc egye meg őket, úgyhogy, úgyhogy sok sikert kívánunk nektek. Hogyha halljátok nyilván ezt a felhívást, akkor késésben vagytok, nem? Vagy nem 8-tól kezdődik az
2: érettségi? Van neked a Gálottó nevű úriember, aki...
1: Nekem Gálvölgyinek van meg az a videó, amikor ja, ő is
2: érettségizik. Igen, Gálottó 23 nyelven beszél egyébként a saját maga által kifejlesztett nyelvtanulási módszerrel, és azt mondta, hogy roppant egyszerűen pár hét alatt meg tudsz tanulni.
1: Tudom, melyik az amikor a...
2: Kifejezéseket tanulsz, gyakorlatilag komplett mondatokat.
1: Meg a tankönyvet a párnád alá teszed.
2: Ne, az nem az.
1: Az a módszer.
2: Nem, az a nagymamád módszere. Az kisunokám majd holnapra megálmodott.
1: Az a 35 éve alszom így, és még rohadt kényelmetlen, de ugye nem tudok nyelveket.
2: Nálunk egy klasszikus kifejezés maradt meg, a gyerek még óvodás volt, amikor Olaszországban voltunk, és mondtam, elmagyaráztam neki, hogy kell köszönni, meg hogy kell megköszönni dolgokat, mikor megyünk mondjuk a fagyizóba, hogy köszönsz, hogy ciao, és megköszönöd a végén, hogy grácie. És láttam a gyereken, hogy így jár az agya, megkapta a fagyit, majd köszönt egyet, csávole.
1: Csávole.
2: Csávole. Ugye azóta is így hívjuk a csávolet, összevont a ciao és a gráciét, mert szóval sokkal egyszerűbb így.
1: Hát, mint amikor serdül a gyerek, és beszáll a liftbe a tőle idősebb, és azt mondja, csőszia.
2: Csőszia, jó napot. Hogy is köszönjek?
1: Igen, szerintem a legjobb, hogyha a napszaknak megfelelően.
2: Integet.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát, ahogy mondani szokták. Tehát, ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
2: Igen, de nem akármilyen lopása.
1: Na.
2: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy sárga...
1: Jó, hát nem tudott annyit, mint mondjuk a nagyok.
2: Hát igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kúdjával legót lopott.
1: Micsoda? Sárgarépa kúdjával legót lopott?
2: Igen.
1: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Szerintem... Ja, nem, mert önkiszolgáló.
2: Igen.
1: Önkiszolgáló. Igen. Figyelj! Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát hogy rendben van, de hogy ennyire kis stílbe.
2: De hogy nem ez volt az első eset neki, tehát ő egy héten trükközött ezzel.
1: Ezt egy hetet így végignyomott?
2: Igen, csak kiszúrták a biztonságért, aztán viszlát.
1: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, hogy gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert ugye figyelj, itt aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot. Hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
2: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
1: Úristen.
2: Úristíz.
1: És azóta minket átcsesznek.
2: Igen.
1: A kokalevelet azért visszatehetnétek bele. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy így megismerkedtünk vele.
2: Igen,
1: miért kellett ezt kivonni?
2: Miért?
1: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
2: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségizők közé tartoztam, én pont az írásbeli
1: részét.
2: Én az írásbeli részét.
1: Kiraktad a tetkóidat?
2: Nem, vagy akkor még nem volt.
1: Nem volt?
2: Még nem volt.
1: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted
2: így
1: varratni.
2: Születtem.
1: Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
2: Anyud is azt mondta. Rám égett a napon. Tétel sorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
1: Aha, jaj.
2: Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen nem adtúztam.
1: Igen. Mindig olyan tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
2: De ott is vannak jó fejek.
1: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár, most mit érek vele?
2: Csináltad vele kis fekvőt, hát a felé lénkőz.
1: Igen, azt mondja, hogy Pécike, 10 fekvő támasz.
2: Jó, az agyadat serkenti.
1: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam. Látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű. Nem ám, csak a sima.
2: Hozok egy szekrényt, ugordát.
1: Igen.
3: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
1: Nem emlékszem.
3: Kérlek szépen, úttörő táborban voltunk.
1: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel. Érettségi. De már ott vagyunk, okay. A Balatonnál.
3: Akkor nem is építőtábor volt.
1: Érettségi elő.
3: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
1: És meghívtak egy kukoricára.
3: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. De többen is voltunk. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen hát ilyen 0-24-es, és ilyen
1: ja, mert
3: konzumhölgyekkel.
1: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
3: Nem, de miután nem kellett semmit vizetni.
1: A lokálba.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter első beszédében lezsártnak nevezte az Orbán-Gyurcsány korszakot. Gulyás gratulált magyarnak, de keményen bírálta első beszédét. Elfogyhat a kedvezményes dízelkeret több benzinkútnál. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében szembenézést, igazságtételt és megbékélést ígért. Az új kormányfő az országgyűlés alakulőlésén azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja az országot. Szerinte a választók nem csak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra adtak fel hatalmazást. Magyar Péter úgy fogalmazott, véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, amely szerinte politikailag, emberileg és erkölcsileg is megbukott. Beszédében súlyos örökségről beszélt, szegénységről, alacsony nyugdíjakról, kivéreztetett egészségügyről, elérhetetlen lakhatásról és korrupcióról. Azt mondta, az ország megújulásra képes, de ehhez előbe szembe kell nézni az elmúlt évek következményeivel. Súlyog Tamás köztársasági elnököt pedig lemondásra szólította fel. Gulyás Gergely gratulált Magyar Péternek a miniszterelnöki választáshoz, de élesen bírálta első kormányfői beszédét. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, komoly kétséget ébresztett benne, hogy Magyar Péter agresszíven és támadóan üzent Súlyog Tamás köztársasági elnöknek. Gulyás szerint nem méltó egy miniszterelnökhöz, ha ilyen hangnemben beszél az államfőről, és a jogállam védelmét nem lehet közjogi vezetők megtámadásával megvalósítani. A politikus azt is írta, a Fidesz támogatni fogja a szegénység csökkentését célzó javaslatot, de szerinte Magyar Péter nem beszélt érdemben a kampány ígéreti teljesítéséről. Gulyás hozzátette, az előremutató kormányzati javaslatokat támogatni fogják. Több kisebb magyar benzinkút nehéz helyzetbe kerülhet, miután a MOL jelezte, egyes töltőállomások már felhasználták a számukra biztosított stratégiai dízelkeretet. A cég közölte, hogy a további igényeket saját termelésből tudja kiszolgálni, de olyan védett áron, amely a kutaknak gyakorlatilag nem hagy hasznot. A gondot az okozza, hogy a töltőállomásoknak törvény alapján továbbra is kötelező kedvezményes áru üzemanyagot adniuk a jogosultaknak. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint ez láncreakciót indíthat el, ha több kúton elfogy a keret, az autósok más töltőállomásokra mennek, amelyek később szintén túlterhelődhetnek. A védett árak fenntartása így egyre nehezebbnek tűnik. Több ország is készül arra, hogy kimenekítse állampolgárait arról az óceánjáróról, amelyen Hanta vírus fertőzést tört ki. A Hondius nevű hajón május elején 3 utas halt meg a vírus miatt. Az óceánjáró várhatóan vasárnap érkezik a spanyol Tenerife közelébe, ahol megkezdődhet az utasok kimentése. Az eset sokakban aggodalmat keltett, de az egészségügyi hatóságok szerint továbbra is alacsony a vírus továbbterjedésének kockázata. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója azt írta, hogy ez nem egy új COVID-helyzet. A hantavírus közegészségügyi kockázata jelenleg alacsony. Az óceán járók ugyanakkor a fertőzések szempontjából eleve kockázatos helyszínek lehetnek, mert zárt közösségben sok ember tartózkodik együtt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A következő napokban a napsütésé lesz a főszerep, bár esőre mindenképpen számítani kell, térségünkben a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Kámila Kábeljó és a Havanna itt a keltetőben. 6 óra 22 perc van, további jó reggelt mindenkinek. Lendületes hétkezdést kívánok, türelmes utazást, és 23 fokot. Ez egyébként a napi jóslat és a csúcsérték. Mindemellett egyébként melegfronti tünetek érvényesülnek, úgyhogy némi szédülés, fejfájás azért benne lehet a pakliban. A mai 23 pedig azért jócskán elmarad, attól a 30 elmarad, attól a 34-től, amit valaha Kiskunhalason mértek 2003-ban.

15-16 fokok lesznek a következő napokban, aztán majd megint valahogy feltápászkodik itt a tavasz, aztán valahogy itt próbál kihozni magából. Itt vagyunk már a nyár előszobájában tulajdonképpen, de egyelőre azért ilyen brutális melegekre még nem kell készülni. Csapadékra viszont annál inkább, úgyhogy... Elképzelhető, hogy kicsikét azért megtévesztő ez a reggeli napsütés, mert lehet még ennek azért böjtje, úgyhogy úgy készüljetek, hogy azért egy esernyő, esőkabát, gumicsizma, gumicsónak legyen a közvetlen környezetetekben. Na meg a telefonotok, és hogyha arra jártok, vagy olyan helyen jártok, ahol tudtok beszámolni esetleg olyan fontosabb információról az utakról, ami másokon segíthet, akkor hajrá előre, köszi, 0623 16 3000. Ez az információs vonalunk, ez pedig itt egy újdonság Gordótól, ez a Loco Loco.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Súlyokhoz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója miatt. Kedden már felállhat a Tisza kormány. Rétvári szerint bosszú beszéd lett Magyar Péter első kormányfői felszólalása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Mi Hazánk arra kéri Súlyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ne írja alá azt a törvényt, amely a Meta reklám adójának eltörlését is tartalmazza. Novák Előd, a párt frakció vezető helyettese szerint a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló több tucat oldalas csomagot már az alakuló ülésen megszavazta a Fidesz és a Tisza. A Mi Hazánk azt kifogásolja, hogy a módosító javaslatukról nem rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Novák Előd szerint a házszabálytól való eltérés miatt a frakció nem vitázhattak a javaslatról. A párt azt szeretné, ha az államfő visszaküldeni a törvényt az országgyűlésnek. Két nap alatt tartják meg a Tisza kormány miniszterelnök jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatását. Az új országgyűlés megalakulása és Magyar Péter miniszterelnöké választása után ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, kedden pedig további 6. A menetrend szoros, hétfő reggel egyszerre több bizottság is megkezdi a munkát, majd délelőtt újabbak ülnek össze párhuzamosan. A tervek szerint kedden délután a parlament következő ülésén tehetnek esküt az új miniszterek. Ekkor ismertetik Súlyok Tamás köztársasági elnök átíratát a kinevezésekről, majd Magyar Péter bemutatja kormányának tagjait. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakul az új kormány. Rétvári Bence szerint Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem bosszú beszéd lett. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, az új parlament megalakulása és az új kormányfő eskütétele lehetőség lett volna egy emelkedett beszédre, de szerintem Magyar Péter ezt elszalasztotta. Rétvári Bence azt mondta, a miniszterelnök a kampányból megmaradt, sárdobáló stílusnál maradt le, személyeskedett, ultimátumokat adott és többször támadta ellenfeleit. Azt is felrúgta neki, hogy éveken át maga is a leköszönő rendszer része volt. Rétvári szerint a beszéd csalódás azoknak, akik megbékélést vártak. Ugyanakkor Fostoffer Ágnes új házelnök felszólalását méltatta, mert szerinte az illeszkedett az alkalom ünnepélyességéhez. Idén 38 fagylaltot neveztek a balatoni fagylaltversenyre, az íz kombinációk többsége pedig korábban nem volt elérhető Magyarországon. A nagy érdeklődés nem véletlen, a Balaton térségében az átlagosnál több olyan cukrászda és kávézó működik, ahol minőségi kézműves fagylaltot kínálnak. Több résztvevő országos és nemzetközi versenyeken is bizonyított már, sőt, a balatoni fagylaltkészítők az elmúlt években rangos külföldi szakmai helyszíneken is megjelentek. A szakemberek szerint a fagylalt egyre inkább turisztikai élmény válik, különösen akkor, ha a helyi alapanyagokra épül. A levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök új ízkombinációi hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a látogatók emlékezetes balatoni élménnyel térjenek haza. Egy friss amerikai felmérés alapján a választók többsége elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával. A regisztrált szavazók közel 60%-a elutasítja az elnök megélhetési költségekkel kapcsolatos lépéseit, és sokan a munkahelyteremtéssel, valamint a gazdasági irányításával sem elégedettek. A válaszadók több mint fele úgy látja, hogy a vámok ártottak az amerikai gazdaságnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben jön az év eddig legzivatarosabb napja, erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, napközben továbbra is eső záporok kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Pontosan 20 évvel ezelőttről jönneked nekünk Shakira, vagy ahogy annak idején ismertük, Sárika, ez volt a Hips Don't Lie, ez pedig még mindig a keltető 6 óra 41 perc van. Hogyha hírekre éheztek, és van időtök egy kicsit szörfölni a neten így a reggeli készülődés közben, akkor ajánlom a sunshine.hu oldalt, frissen, üdén, fiatalosan ott vagyunk, és hát a friss hírekkel szolgálunk. Közben azért természetesen óránként is hallhatóak ezek. No, és hát az egyik egyébként, ami nekem megütötte a szemem, hogy több allergén alapanyag is eltűnik a menzai étlapról, ugyanis új szabályok alakítják át itt most majd az iskolai és óvodai menzák működését az országban. A módosított közétkeztetési rendelet alapján egyébként több allergén anyag, így például a földi mogyoró, a diófélék és a szezám mag is kikerül a gyermek étkeztetésből, drága jó étkek pedig ezek. Emellett 2028-ig jelentősen csökkenteni kell a só mennyiségét az ételekben is, ami szintén azért egy nagyon megosztó dolog, hogy most kell só, nem kell só, jót tesz a szervezetnek vagy sem. Ezzel kapcsolatban pedig rövidesen indítunk majd azért egy vita fórumot a Facebook oldalunkon, ahol természetesen páros Cinema City Magyarország mozi belépőt nyerhettek majd. Közben nyári zápor, hát ha nem is nyári, de tavaszi, az kifejezetten érkezik. A híreinkben is hallhattátok, hogy hát szinte özönvízszerű esőzésre lehet számítani a mai napon, ha csak el nem viszi a szél. Na bízunk benne, hogy azért jön a csapadék, kell a földnek, nekünk meg Rúzsa Magdi.

Philip Steele, Portugal the Man itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 10 perc múlva, vagyis inkább már csak 9 múlva a 7 óra, úgyhogy ha a hétre mentetek dolgozni, de még el se indultatok, akkor húzzatok bele, de türelmes autózást kívánunk mindenkinek. Lassabb a forgalom természetesen Nyíregyházán a körforgalom építése miatt a Hímesben, vagy a Hímesnél, a Stadion utcánál, úgyhogy azért nagyobb menetidőre számítsatok, főleg, hogyha a városba befelé tartotok, ott ugyanis hosszabb időre fogja meg a lámpa az autósokat, míg ellenkező oldalon. Közben sajnos hajnalban melléképület tűz ütött ki Püspökladányban, a Hunyadi utcában csaptak fel a lángok. Azóta, hát nem sokkal ezelőtt eloltották a tüzet, tehát egy családi ház és a hozzáépített melléképület égett. Remélhetőleg senki nem sérült meg. No, bármilyen információtok is lenne, arra mi számítunk, 0623 16 3000, és természetesen cserébe adunk jó zenéket, csak hogy kellemesebben teljen a nap kezdése, a hét indítása, mondjuk Becky G-vel érkezik a Shower.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor 7 órakor már jelentős forgalom növekedéssel kell számolni. Iskolák közelében parkolással, megállással kapcsolatosan a szabályoknak meg kellene tegyék. Nagyon sok az iskolás gyerekeket szállító autóbusz, külön a megállókból való forgalmisába való csatlakozás segítség. És a évvégi kirándulások, nagyon sok iskola intézmény indítja azokat az autóbuszjáratokat, ahol a gyerekek az évvégi kirándulásra mennek. Vigyázzanak rájuk buszmegállónál, illetve bárhol megállnak és látják, hogy gyermekeket szállítanak, lassítsanak, és kellő oldaltávolsággal kerüljék ki az autóbuszokat. A vármegyék területén több személyisélésre járó közúti közlekedési baleset történt az elmúlt 24 órában, gyakran fordultak elő kerékpáros, illetve rolleros balesetek, és igen sok volt az anyagi kárra járó baleset, legtöbb esetben intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálják a debreceni magánklinika tulajdonosának szerepét is. Június végéig csúszik a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének javítása. Szintén június végére készülhet el a Pallagi úti idősegházának felújítása. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Folytatódott annak az altatorvosnak a büntető pere, akit egy debreceni magánklinikán történt haláleset miatt vádolnak. A tragédia 4 évvel ezelőtt történt, amikor egy 54 éves családapa fogászati beavatkozás előtt altatást kért, de az altatásból már nem ébredt fel. Az ügyben halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt folyik eljárás az Egri járás bíróságon. A legutóbbi tárgyaláson tanúként hallgatták meg a klinika tulajdonosát, aki elmondta, hogy a beavatkozás közben kolléganője segítséget kért tőle, ezért később ő is bekapcsolódott az ellátásba. A család korábban több milliós kártérítést kapott. Az ügyben újabb nyomozás is indult, amely már a klinika tulajdonos esetleges felelősségét vizsgálja. Nem készültek el az eredeti határidőre a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőjének javításával. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a kivitelező határidő hosszabbítást kért, ezért az új vállalási határidő június 30-a. A két lépcső állapota a téli időjárás, az intenzív súzás, valamint a gyakori fagyási és olvadási ciklusok miatt romlott gyorsan. A javítás bruttó csak nem 6,8 millió forintba kerül. A még használható másik két lépcsőn kisebb beavatkozásokat terveznek, a hibákat fagyálló cement habarcsal javítanák, majd felületkezelést is végeznének. A korhatkorlátok Cserényhegy későbbi részleges híd felújítással együtt történhet meg, de ehhez kormányzati forrásra lenne szükség. Jó ütemben halad a Pallagi úti idősegháza felújítása Debrecenben. A több mint 177 millió forintos beruházás jelenleg az intézmény egyik szárnyát érinti, ahol teljes belső korszerűsítés végeznek. Az első emeleten már több helyiséget felújítottak, új szobákat és közös zuhanyzót alakítottak ki, megújultak a folyosók burkolatai és kicserélték a nyílászárókat is. Hamarosan a radiátorok cseréje, a festés és az elektromos hálózat korszerűsítése következik. Az intézmény több mint 300 idős ember ellátása gondoskodik, ezért a városvezetés szerint kiemelten fontos a biztonságos és kényelmes környezet megteremtése. A fejlesztés ezzel nem ér véget, napirenden van a harmadik emelet felújítása és az épület bővítésének lehetősége is. A mostani munkák várhatóan június végére fejeződnek be. A debreceni vízmű arra kéri a gyalogosokat, hogy ne használják a lezárt gyalog átkelőhelyet az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. A területen vízvezeték csomópont építési munkák miatt változott meg a forgalmi rend, több sávot is lezártak és az Erzsébet utcai zebrán sem lehet átkelni. A tapasztalatok szerint azonban többen a kordonokon áthaladva próbálnak átmenni az úton, ami szabálytalan és balesetveszélyes. A gyalogosokat arra kérik, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe és a Petőfi téri aluljárót használják. A munkálatok és a korlátozások várhatóan június 5-ig tartanak. Közel 100 millió forintnyi kifizetetlen számlát emlegetnek debreceni kisvállalkozók a török hátterű Synergy építőcéggel kapcsolatban. A vállalkozók hetek óta demonstrálnak a déli és az északnyugati iparzónában, többek között az épülő akkumulátorgyárak környékén. Ugyanakkor teljes egészében vitatja a cég a vele szemben megfogalmazott állításokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Páros sorsunkba jön az év eddigi legzivatarosabb napja. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos szél lökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó utat, jó reggelt és sok türelmet kívánunk mindenkinek, főleg, hogyha Nyíregyházán a Hímes környékén autóztok, befelé menet a városba, ugye, hát oda is vissza is lámpa irányít, ugye a körforgalom építése miatt, de a városba befelé tartóknak kell nagyobb türelemmel lenni, kevesebb autót enged át, mint ellenkező oldalról. Hogyha bármi egyéb látnivalótok vagy hallanivalótok lenne erről a helyzetről, akkor természetesen SMS-ben vagy Viberen meg tudjuk kommunikálni. Debrecen térségében pedig a 35-ös főúton történt egy ráfutásos baleset a 354-es elkerülő csomópontnál. Ez némileg azért lassíthatja azon a részen a forgalmat, tehát 35-ös főút, 354-es elkerülő csomópont. Aztán jó hír, hogy Debrecenben a tavaszi vásár véget ért, így a Böszörményi út és környékén feloldották a hétvégi útlezárásokat. Türelmes autózást is, kitartó munkavégzést kívánunk mindenkinek, na meg kitartó vadászatot, ugyanis május 29-ig még van lehetőséged arra, hogyha megpillantod valahol az MG crossovert, a Sunshine Valent autót, és lefotózod QR kóddal beregisztrálsz, akkor még mindig van arra esélyed, hogy megnyerd egy hosszú hétvégére, ahol is vagy amikor is másod magaddal elmehetsz ezzel az autóval egy hosszú hétvégére, vagy egy hétvégi pihenésre, egy három nap két éjszakára a Hotel Aurumba, Hajdúszoboszlóra. Minden információ egyébként és a játék részletei is megtalálhatók a Sunshine Facebook oldalon, a friss hírek pedig a sunshine.hu oldalon, nálunk pedig a jó zenék.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. Raiffeisen.hu.
0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyításra.

0: folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
1: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralások alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
0: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének, Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. Raiffeisen.hu.
3: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Börtönbe vitték a Questor Volt vezetőjét. Visszahívtak egy laktózmentes tejet. Már nem a befektetők uralják a lakáspiacot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Megkezdődött Alsó Csaba jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A Questor Volt vezetőjét Budapest második kerületéből vitték el a rendőrök. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarékszövetkezeti ügyben. A Questor botránya 2015-ös brókerügyek egyik legismertebb esete volt. Az eljárás évek óta tart a bíróságokon, és több tízezer sértett szerepel benne. Az ügyben a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forint kárt okozhatott. Talsó Csaba most a már jogerős ítélet alapján vonult börtönbe, miután megkezdődött a büntetés végrehajtása. Visszahívta a kifli.hu shop Kft. A 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet. Az intézkedést a minőség megőrzési idői lejárta miatt kezdeményezték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja, hogy aki vásárolt az érintett termékből, és az még nála van, ne fogyassza el. A visszahívás az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőség megőrzési idejű tejre vonatkozik. A kifli.hu shop Kft. A hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételek, és visszahívta azokat a vásárlóktól. A vállalkozás intézkedéseit a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Átalakul a lakáspiac, egyre többen otthonnak vesznek ingatlant, nem befektetésnek. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint Budapesten áprilisban már csak a vevők kevesebb, mint negyede vásárolt befektetési céllal. Ez jelentős változás, mert tavaly még a befektetők diktálták a fővárosi piacot, most az első lakásvásárlók kerültek előtérbe, a budapesti vevők közel 4/10 élet első ingatlanát szerezte meg áprilisban, ami több mint kétszeres az egy évvel korábbi aránynak. Vidéken is hasonló a kép, az első lakásokat vásárlók aránya erősödött, miközben a befektetői vásárlások jóval alacsonyabb szinten stabilizálódtak. Irán elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak. Ezzel új szakaszba léphetnek a több mint 2 hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások. Az iráni javaslat alapján a mostani egyeztetések első körben kizárólag a térségbeli harcok beszüntetésére összpontosítanának. A felek célja, hogy első lépésként ideiglenes megállapodás szülessen a fegyveres konfliktus felfüggesztéséről, valamint a hormozi szoros biztonságos hajóforgalmának garantálásáról. Ez teremthetné meg az alapot egy átfogóbb egyezményhez. A későbbi tárgyalásokon már bonyolultabb kérdések is napirendre kerülhetnek, köztük az iráni atomprogram ügye. Megkezdődött a hantavírussal érintett Hondius óceáni járó utasainak evakuálása Tenerifén. A holland zászló alatt hajózó óceánjáró Grandilla kikötőjénél horgonyoz, az első spanyol állampolgárokat katonai buszokkal viszik a repülőtérre, onnan pedig kormánygéppel Madridba szállítják őket. A tervek szerint kórházi megfigyelés és karantén vár rájuk. A hajón több mint 140 utas és személyzeti tag tartózkodik, jelenleg senki sem mutat tüneteket. A szigorú óv intézkedéseket az Andes vírus egyik törzse miatt vezették be, amely súlyos légzőszervi tüneteket okozhat, és ritka esetekben emberről emberre is terjedhet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erős gyengülését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 410, az eurót 355, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 301 forintos áron jegyezte a bank. térségünkben még tart a pollen szezon, késő tavaszi csúcs időszaka. Egy közeledő hidegfront elő oldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben. A sokfelé megerősödő déli-délnyugati szél miatt tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. Az esenyű is jó, ha nálunk lesz, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: The Hanging Tree egy átdolgozása 2020-ból, ez volt a Midnight, és hogyha Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hallgatja a Sunshine FM-et, akkor biztosan táncra perdült ezen dal hallatán. Megjött közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt! Sokolom, hello!
0: Gyors bemosakodás, ugye kézfertőtlenítés, nem tudom ilyenkor mire készülsz, tehát hogy a vakbélműtétet hajtasz rajtam végre, vagy csak egy Y-bemetszést, vagy nem is értem ilyenkor, hogy kellene tartanom valamitől, aggódjak?
1: Nem, semmi, csak ez ilyen megszokás, mert itt van pont előtte, mindig itt tároljátok, és valahogy az a késztetésem, hogy ha már itt van ez a fertőtlenítő, valaki használja is.
0: Oké, akkor holnap megnézzük, mi lesz akkor, hogyha oda teszek egy poharat, egy fogkrémet és egy fogkefét.
1: Nem engedem, most már ragaszkodom hozzá.
0: Azt mondja, azt csinálok, amit itt találok.
1: Na,
0: én amit találtam a mai napra vonatkozóan, az a közlekedési kultúra napja Magyarországon, ezt így május 11-én tartják, és hát fókuszban a biztonságos kulturált közlekedés, erre hívnám fel a figyelmet, ez a nap, és hát a közös gondolkodásra, vannak egyébként tematikus városi programok, bringázások, tehát minden, ami a kulturált közlekedéssel kapcsolatos, sok helyen egyébként szerveznek is eseményeket. Hogy mennyire kulturált vajon a közlekedés, egyébként ez szerintem országon belül nagyrészt településenként is változik.
1: Meg naponta.
0: Óránként.
1: Igen. A ma reggeli tapasztalatom egyébként azt mondom, hogy 90%-ban kulturált volt, 10%-ban nem. Minden más egyébként átlagos napon is nagyjából szerintem hasonló, de hát ez időszakoktól függ. Nyilván reggel azért türelmetlenebbek az emberek, de ma egészen előzékenyek voltak. Tehát szerintem befolyásolja az is, hogy süt a nap, kicsit talán más az emberek hangulata.
0: Rossz időben nem engedlek be.
1: Igen, de most sokan úgy megköszönték, hogyha elengedtem, vagy fordítva, én is megköszöntem, szóval ez most így mai nap ez ilyen pozitív volt, de van olyan, amikor meg azt teszem fel magam, hogy itt most mindenki hülye, tehát már bocsánat, de csak hogy idéztem egy filmből. Tehát, hogy
0: itt mindenki.
1: Igen, tehát hogy ilyen megyek, és ezt nem hiszem el, nyomja neki, mint az őrült, miközben látja, hogy piros a lámpa, letúr az útról, mert ő neki oda kell érni hamarabb, hogy álljon a lámpánál. Hát,
0: volt olyan, hogy elindultunk bevásárolni, na, tényleg egyébként otthonról egy nagyjából 15 perc odaérni, ahova szoktunk járni. Az út során három olyan autóval is találkoztunk, akik mindenáron össze akartak törni, vagy olyan agresszívak voltak, vagy kihajtottak, vagy tehát, hogy így azt gondoltuk félúton, hogy most még visszafordulhatunk. Végül egyébként elmentünk, köszönjük szépen, jól vagyunk, bevásároltunk, ez egy régebbi eset, de hogy ott úgy megfordult a fejemben, hogy kell ez, vagy álljunk le, várjuk meg, míg a hülyék elmennek aludni, vagy mi lesz?
1: Tényleg van ilyen nap, amikor úgy érzed, hogy rád vadászik mindenki.
0: Egy percen belül történt egyébként az, hogy gyerekek itt, igen. Nem tudom, mi lesz, úgyhogy kultúráltak legyetek, biztonsággal közlekedjetek. Tényleg egyébként az előzékenység nagyon fontos. Egyébként igazából egy mozdulat, egy karlendítés, na nem az a karlendítés, hanem hogy jelzed, vagy villantasz.
1: Megköszönöd,
0: és,
1: vagy ilyesmi.
0: És kész, halad mindenki egyébként. Azért, mert sok esetben van, hogy azért szoktam valakit elengedni, mert úgy érzem, hogy még nem vagyok elég közel a kereszteződéshez, én egyenesen hajtok, ő már egy ideje ott várakozik, nehogy az utolsó pillanatban döntsön úgy, hogy ő befordul elém, mert akkor biztos, hogy megmarom őt is. Úgyhogy inkább villantok, leveszem a gázba a lábam, villantok, fordulj be, haladjunk, te már itt se vagy, én ott se vagyok, kész.
1: Vannak kritikus kereszteződések egyébként, Sóstól Nyíregyházán a Mák utca környékén, ahol előszeretettel a stoptáblánál átmennek. Látom, hogy rengeteg Facebook poszt is van erről, és mondják, hogy az ott lakók, hogy napi rendszerességgel tapasztalják ezt, tehát mindenki próbálja meg egy picit figyelmesebb lenni. Ugyanez volt hétvégén például Debrecenben, azt hiszem a Vámospércsi úton haladtam, és akkor ott ilyen útépítési munkálatok vannak, nyilván ott is mindenki legyen egy kicsit türelmesebb, tehát ilyenkor mindenki haladna, de amikor egy sávra szűkül a forgalom, akkor próbáljuk meg beengedni azokat, akik szintén mennének.
0: Ma reggel láttam egy videót, egy autóba szerelt dashcamnek a felvételét, és nem találom azóta. A lényeg az egyébként, hogy, és azt sem tudom, hogy hol járt a srác, ismerem egyébként, Misi tette közzé, hogy konkrétan előtte haladt át, keresztezve az ő útját.
1: A
0: kis piros autó.
1: Ez a Mák utca környéke.
0: Ja, ez az, oké. Okay.
1: Igen, azt mondtam, hogy ez egy
0: írta
1: tipikus.
0: Is, hogy utána ment a hölgy után, és akkor kérdezte, hogy látta a stop táblát, persze látta. Akkor jó.
1: Igen. Hát sajnos ilyen előfordult, de hogy egyszer látta, és így is átmegy, azért az úgy kicsit keményebb. Viszont nagyon kemény volt, képzeld el, és egy kicsit azért elrugaszkodva a közlekedéstől, bár kerékpárúton jöttem ma reggel, de olyat láttam, amit még soha. Tiszavasvári úti felüljáró tetején a kerékpárút mellett vakontúrás, tehát egy felüljáró tetején, az a szerencsétlen vakond. Két kérdés, de egy, hogy került oda? Tehát ő a magaslati levegőt szereti, vagy ami
0: hegymászó? Mikor zárták be?
1: Hegymászó vakond, kettő, hogy került oda? Igen, és ugyanezek a kérdéseim a körforgalomnál, amikor körbe van aszfaltozva, betonozva, és a közepén van egy kis domb, de tele vakontúrása. Hogy azok hogy a bánatba kerülnek oda? Tehát már a markoló viszi be őket, amikor feltöltik a homokkal, vagy képesek az aszfalt alatt átfúrni, de felfúrni egy felüljáróig, azért az hogy? Tehát értem én, hogy földsánc van ott az oldalán, de miért felfelé közlekedett?
0: Hát az utak nagy része abban az időben épült, amikor az emberek hazavitték, vagy valahova máshol vitték az anyagot. Itt néhány centi rétegről van szó. Nálunk viszont tényleg olyan kerítés épült, hogy kívül a bejáratnál végig vakontúrás, bent a kertben nincs, ezt gyorsan le is kopogom, ez 6 éve így van, vagy 5 éve.
1: Hát az a 70 centis lábazat Tibeton, vagy ilyesmi?
0: Hát az egyik helyen 70 centi, a másikon meg annyi, hogy nem látszott ki a srác, aki ásott. Úgyhogy... Nem spóroltak az anyaggal, mert ugye én fizettem, tehát hogy más pénztárcájával, nem? De igen. Ez biztos egyébként, hogy teljesen vakond biztos lett. Hát az aszfalt alatt meg természetesen elmegy, és akkor hirtelen valahol talál valamit a körforgalom közepén, ahol fel tud jönni, hogy veszélyen, hogy levegő.
1: De a felüljáróra?
0: Hát az nem, azt nem is értem.
1: Ezt én sem. Tehát hogy a bánatba került az oda fel? Van ott zöld fű, meg mindenféle.
0: Hát akkor felfele kell ehhez képes lennie.
1: Igen, tehát ő ment. Szegény elindult lentről, és úgy gondolta, hogy majd levegőt kap fent.
0: Hú, az anyám, de te tériszonyom volt.
1: Négy napja. Ások itt felfelé, és még mindig nem jutottam ki a levegőre.
0: Türelmes autózás és kulturált közlekedést kívánunk mindenkinek. Tartsatok a Sunshine-nal, és hogyha lenne információtok, akkor azt szeretettel várjuk. A Kálói úton Nyíresnél történt egyébként korábban egy baleset, az lassíthatja még a forgalmat, úgyhogy sok türelmet kívánunk mindenkinek, meg egy kis Geszti Pétert.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
6: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
7: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
9: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További jó reggel, türelmes autózást kívánunk mindenkinek. A vonal végén Horváth László gépermű szakoktató. Mi újság Debrecenben? Szervusz!
3: Nagy örömmel szolgál, hogy ugye a hétvégén volt a Mihály napi nagyvására, most már teljesen visszakaptuk. Közlekedés szempontjából és föltakarítottak mindent, tehát ott akadályban nem ütközünk. Ezeket a helyeket, amit most úgy megpróbálok egy csokorba szedni, ezeket nagyon nagy türelemmel közelítsük meg. Például a Honvéd utcát ez új belépőként jött, azt egyirányosították, tehát ott csak az egyetem sugár út felől lehet közlekedni, de a 33-as számú főúton most már nagy léptekkel fejeződik be lassan a aszfaltozási munkálatot, torlódásra kell számítani, valamint a Faragtár úton, illetve a 47-es számú főúton a bevezető szakaszán is, és az még egyébként sem már meg az Erzsébet utca Piac utca kereszteződésében még 3 hétig egy sáv járható a 4-ből, és ehhez kívánok én balesetmentes közlekedés kitartást mindenki számára.
2: Nagyon köszönjük, jó utat neked is!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: A béke közös felelősségére emlékeztettek Debrecenben. Külföldről is nőtt az érdeklődés a debreceni ingatlanok iránt. Debrecenben döntenek a hidegben magára hagyott férfi ügyében. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A második világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek Debrecenben. Az önkormányzat szombaton a megyesi sétányon a világháborús emlékműnél tartott koszorúzást. Pap László polgármester beszédében arról szólt, hogy 1945. május 9-én véget ért Európában az 5,5 évig tartó pusztító háború, amely több 10 millió ember életét követelte. Hangsúlyozta, Magyarország számára az évforduló a győzelem mellett fájdalmas emlékeket is hordoz, hiszen a háború után kommunista diktatúra következett. A polgármester felidézte Debrecen háborús sebeit, köztük az 1944-es bombázást is. Úgy fogalmazott, a jelen generációinak felelősséget továbbadni az emlékezés üzenetét, mert a béke megőrzése ma is közös feladat. Svájcból és az Egyesült Államokból is élénkült az érdeklődés a debreceni ingatlanok iránt. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a debreceni televízióban arról beszélt, hogy áprilisban országosan gyengébb volt a lakáspiaci kereslet. Debrecen viszont a választások után is kiemelt figyelmet kapott. A külföldi érdeklődők elsősorban nem luxus lakásokat kerestek, hanem a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat. A szakértő szerint egyelőre nem látszik pontosan, hogy befektetési céllal vásárolnának-e, vagy a külföldön élő magyarok hazaköltözési szándéka erősödött. A műsorban szó volt az Otthonstart programról is, amely Debrecenben több mint 2000 új lakás építését hozhatja. Az albérletpiacon közben mérséklődtek az árak, mert sok fiatal bérlő inkább saját lakásvásárlása felé fordult. A debreceni ítélő táblán folytatódik annak a borsodi férfinak az ügye, akit első fokon emberölés miatt 7 év börtönre ítéltek. A vád szerint a férfi és ismerőse rendszeresen együtt italoztak, kapcsolatuk azonban gyakran konfliktusokkal terhelt volt. 2023. márciusában egy este ismét összevesztek, majd dulakodtak is. A vádlott később az udvaron többször megütötte az ittas sértettet, felső ruházatát letépte, majd a hideg éjszakában a földön fekve magára hagyta. Akkor 3-4 fok volt, a férfi később kihűlés következtében meghalt. A vád hajnalban visszament, de már csak a holttestét találta meg, ezután a letépet ruhákat kidobta, és senkinek nem szólt a történtekről. Vádemelési javaslatot tett a rendőrség egy debreceni vállalkozóval szemben, aki a gyanú szerint lakásépítéssel szerződött egy házas párral. De a megbízást a mai napig nem teljesítette. A sértettek több 10 millió forintot fizettek ki neki, az ügy egy Doberdó utcára tervezett társasházhoz kapcsolódik, amelynek lakásait a vállalkozó már 2022-ben hirdette. Az adás pedig 2023 nyarára ígérte. A rendőrség 2023 augusztusában indított nyomozást jelentős kárt okozó csalás gyanúja miatt. A férfit már kihallgatták gyanúsítottként, de kényszer intézkedést egyelőre nem rendeltek el vele szemben. A vádemelés még nem történt meg, mert a debreceni járásügyészség további nyomozati cselekményeket rendelt el. A száraz időjárás miatt májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyepfelügyeletek kaszálását a debreceni önkormányzat. Kivételt jelentenek az automata öntöző rendszerrel ellátott, rendszeresen locsolt területek. A hosszabb fű árnyékolja a talajt, lassítja a kiszáradást és hűsítheti a város környezetet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A Városunkban még tart a pollen szezon, késő tavaszi csúcs időszaka, egy közeledő hidegfront elő oldalán intenzív melegedés zajlik most. Általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadság. A záporok, zivatarok környezetében füllettebbé, párásabbá válik a levegő, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További jó reggel, türelmes és kulturált közlekedést kívánunk mindenkinek, ugyanis a kulturált közlekedés napja van, 8 óra 14 perc, és közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt, bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak. A helyzet egyre rosszabb, nem, a helyzet egyre hosszabb hangoskodás, éjjel is járnak, nem igazán bizalomgerjesztő figurák. A prostituált a vidéki lányon és a rossz lányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, és akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás. De közben pedig már nyilatkozatot tett a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság is. Itt a tevékenység irányítási központba is a bejelentés megérkezett, de feljelentés viszont nem érkezett. Tehát, hogy ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulhatnak.
2: És a hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
1: Vagy amíg nem te
2: vagy te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból? Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
1: Feljelentést kell tenni, ugyanis, tehát hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk pont a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
1: Igen.
2: És hogy azokkal...
1: Hogy ének évadján, igen rossz arcú figurák.
2: Igen.
1: Nem lehet egyszerű, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogy a te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért...
1: Nagyon csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány. És
1: az örömanyának
2: néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hey, szép fiúk, elszeksz? És akkor
1: ennyi?
2: Mondta, hogy igen, azt mondja...
1: Ha még fel se ébottam, hagyja, igen, még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy hát meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, de mondta, hogy nem.
1: Hát ilyenkor még felkelni sem bírok, nem, hogy felállni.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, ha le vagy fel.
1: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? A tévének meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak. Igen, ott azért nehezebb lemondani ezeket.
2: Nehezebb. De hát nyilván ez egy probléma az ott lakóknak, nem tudom egyébként mi a megoldás. Tehát hiába most oda megy akkor a házmester, és akkor a házmester, kérem, tessék befejezni, jó. És ennyi. Tessék, akkor maximum feljelentést, de akkor igen, mi lesz, adott-e számlát, vagy nem. De ez is milyen érdekes, nem? Kijön az ügyfél, és akkor hozza, ott állnak a NAV ellenőrök, na, mutassa a nyugtát. Kapott-e nyugtát például, igen. vagy ilyesmi. Én még nem láttam ilyet.
1: Képzeld, de mikor a NAV-nál kiosztják reggel a feladatokat. József akkor maga megy majd ehhez a prostituálthoz, és hát ugye el kellene játszani, hogy egy szolgáltatást szeretne igénybe venni.
2: De van ilyen tevékenységi kör, van ilyen teaor, vagy nem tudom mi ez a szám.
1: Szám.
2: Igen, tehát van ilyen szám, hogy mit a 52-23 örömlány. Tehát, hogy ez a...
1: nem tudom, szerintem katázik egyébként. De akkor is kell, hogy legyen száma.
2: Már megszűnt.
1: De hát magánszemélyeknek adhatsz számlát. Tehát a kata az arról szól, mióta módosították, okay. hogy...
2: Jó, hát. És hogyha ő le akarja költségelni, mert üzleti ügyfél, és oda viszi a kuncsaftokat, tehát ilyenkor... szerez nekik annak a cégnek, akit megvendégel, egy jó estét, és akkor kérek róla a céges számlát.
1: Igazad van.
2: Le akarom költségelni.
1: Egy üzleti megbeszélés vacsorával egybekötött.
2: Így van.
1: Plusz tevékenység. Aki könyveléssel foglalkozik, írja már meg, hogy van esetleg erre lehetőség, illetve hogy az oda és hazatartó úton elfogyasztott üzemanyagot azt el lehet-e költségelni.
2: Így van. Repikeret. Hogy hívták ezt régen?
1: Hát valami ilyesmi igen, volt, igen.
2: Igen.
1: Úgyhogy tehát egyelőre itt járunk, tehát hogy csak a közös képviselő az, aki segíthet, de hogy ő is mit tehet, hogy mi a jogköre, tehát semmi különösebb. Tehát hogyha ő ezt hivatalosan folytatja és minden legális, mármint a prostitúciós tevékenység, akkor nagyon nem tudnak vele mit kezdeni. Hát. Az, hogy néha kimennek a rendőrök, és akkor az ott lézengő embereket esetleg igazoltatják, vagy leszólítják, de sok jó.
2: Van egy jó módszer, mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
1: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, nyomkodta a saját kulcsát, error. És egy csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával a lakáskulcsot, amikor tudja, tudod ezt a számkódos beléptetőt.
1: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az
1: nem
2: egész rendet. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha, és akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott, úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van, és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
1: És amikor állnak sorba, kigyózó sorban, és egymásnak csengetek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, én már egy órája. Igen, igen, egyébként nagyon sok olyan van, tehát a közös képviselőknek mindenhez van kulcsuk. Mert nekünk, aki volt a közös képviselő, neki volt. Tehát Gyuszi bácsi minden lakásba be tudott jutni.
1: Tehát volt egy ilyen mesterkulcs?
2: Nem mesterkulcs, hanem szerintem ő begyűjtötte az összes lakáskulcsot, meg mindent, hogyha ne adj Isten tűz van, vagy bármi van, akkor ki tudja nyitni. És nem élt vele vissza, tehát nagyon korrekt volt, de akkor a kulcs csomóval járt, hogy az valami döbbenet. Tehát ez sose lehet tudni,
1: mikor. Mert régen börtönőr volt. Megszokta a nagykorikán a kulcsokat. Kiabálást hallottam, benyitottam, nem volt itthon senki, láttam, ott árválkodik az aranyóra.
2: Igen, amúgy a társasházaknak van egy különleges milliője.
1: Meg szaga.
2: Igen, az is. Volt olyan ismerős, amikor költözött ki a társasházból, akkor jött rá, hogy neki amúgy pincéje is volt, meg ilyen közös tároló.
1: Van, igen.
2: De ő arról nem is tudott. Csak kereste, hogy ez a kulcs, ez mi, és mondták, hogy az lent a pincédnek. Van pincém, de olyan aranyosan így rácsodálkozott, soha nem használta.
1: Csak közös lónak tudott túrósa háta, és az a félő egyébként, hogy ki tudja, hogy kikkel kerülsz ott össze, meg utána megy a mutogatás, hogy persze, hát mi jobban vagyunk, meg ismerjük egymást. Ja, eltűnt a bringa, hát én nem láttam.
2: Aha. Ja.
1: Tudod, mert ott ugye úgy van, hogy a közvetlen szomszédokkal, vagy emelet, vagy nem tudom, de a több lakónak is egyben van.
2: Ja,
1: egyben van egy néhány négyzetméteres tároló.
2: Ja, azt hiszem, mindenkinek külön ilyen kis rekesze van.
1: Nem.
2: Na mindegy,
1: hát akkor... annyi, hogy betehetsz mondjuk szekrényt, amit elzársz, de hát akkor a szekrényt azért nem, amiben egy biciklit beleteszel.
2: Nem tudom, nekünk úgy volt annak idején, hogy nekünk külön rekeszünk volt. Tehát egy ilyen kis...
1: Tényleg?
2: Aha, mint egy ennek a stúdiónak a fele. És hát rosszul is esett, amikor már azt hittük, hogy kiköltöztünk és mindent elvittünk, amikor eszembe jutott, hogy még egy csomó minden lomot van lent, amit oda levittünk. De egyébként ott sem lehet mindenféle lomot tárolni, pont azért, mert tűzveszélyes, meg stb. Tehát,
1: az milyen jó, hogy mindenkinek volt egy ilyen kis külön helyisége.
2: Igen.
1: Hát hány férj bújhatott el oda, hogy egy kis én idő legyen?
2: Nem. Igen, és akkor ott lent, volt, akinek boros hordó volt lent.
1: Csak így hallottál, végigmentél lent a folyosón, kocingatások, cisszenések.
2: Igen.
1: Jó kedv.
2: Hát ott menni, ilyen jó egy ilyen lakóközösség.
1: Jó is az.
2: Csak hát nyilván elég, hogyha egy rossz van az egész lépcsőházban, és akkor az úgy megkeseríti az
1: ott lakó. Nekem egy szakács mondta annak ide, hogy a legjobb gulyáslevest is el lehet rontani egy csipet szarral, úgyhogy igen, sajnos ez benne van. Úgyhogy, na hát kíváncsiak vagyunk, hogy ti ismeritek-e, hogy melyik lépcsőházban történik mindez, amiről beszélgettünk, ugye Debrecen lépcsőházban van prostitúció, de ha tudtok valahonnan máshonnan is esetleg hasonló esetet, azt megírhatjátok. Köszi előre is 0
2: inkább, hogy mi a megoldás?
1: 316-3000. Igen, és hogyha még fotót is tudnátok küldeni. Where's my husband? Énekel Ray, aztán hamarosan visszatérünk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Üdv a Sunshine FM-en, jönnek a sporthírek. Melyek a legfontosabbak, amiket összeszedtél a hétvégéről, Laci?
3: Voltak érdekes mérkőzések, meg kevésbé érdekes mérkőzések is. Például
2: mind a kettőt nem láttam.
3: Így, így van, például a Fradi Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő, a Ferencváros nyerte hosszabbításban 1-0-ra a találkozót, és nagyjából ezzel el is mondtunk mindent a meccsről. Közel 50 ezer néző volt Budapesten. Sokan voltak, de a meccs maga az feledhető volt. A Barcelona lett a spanyol bajnok 29. alkalommal, megnyerte az El Clasicót a Real Madrid ellen, és így behúzta az újabb bajnoki címét. Sajnos egy szomorú esemény is történt a mérkőzés előtt. Hansi Flick, a Barcelona edzője, néhány órával a találkozó előtt veszítette el édesapját. Ennek ellenére úgy döntött, hogy leül a kispadra és irányítja a csapatot. Becsülendő dolog, és hát a játékosok végül is egy győzelemmel hálálták meg mindezt. Hétvégén viszont lesz izgalom bőven, mert hogy tudom, hogy hétfő van, de azért már előre tekintünk, hiszen az utolsó forduló következik majd a labdarúgó Fizligában. Ugye a Debrecen az Újpestet fogadja, és a harmadik helyért harcol, míg a Kisvárda az Etóval találkozik. Ugye említettük, hogy 8 perc alatt elfogyott a vendégszektorba az összes belépő, és hát felmerült az egyik győri szurkoló révén a Facebookon, hogy mi lenne, hogyha felcserélnék a pályaválasztói jogot, és Győrben rendeznék ezt a találkozót, hogy sokan ünnepelhessék a Győr sikerét. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, és nem így működik, meg hát a sportszerűség is azt kívánja, hogy ez Kisvárdán legyen ez a mérkőzés, már csak a Ferencvárossal szemben is, meg a Kisvárdai is megérdemlik, azt gondolom, hogy láthassák az Etót. Jelen pillanatban ugye saját kezükben van a sorsuk, hogyha a győriek nyernek, akkor ők a bajnokok, a Ferencvárosnak pedig mindenképp nyernie kell a hétvégén. Nyernie
2: és
3: kell
2: még akkor is izgulhat. Is.
3: És hát ugye, még lehet, hogy az is kevés. Igen. Így van a Ferencvárosnak. A debreceni női kézi csapat viszont 33-23-ra nyert Vácot, úgyhogy egyébként több játékosa is sérülés miatt hiányzott, úgyhogy ez egy ilyen szempontból nagyon komoly eredmény. Komoly eredmény volt futszálban is, a Nyírbátor Rástúdió futszál Nyíregyháza találkozó, hiszen itt meg a bajnoki döntőért harcol a Nyíregyháza, és 8-3-ra legyőzte a Nyírbátort. Ez pedig azt jelenti, hogy újabb nagy lépést tett a csapat a döntő felé. Az Újpest, a listavezető Újpest érkezik majd a jövő hét elején Nyíregyházára. Ha azt a meccset is nyerni a stúdió, akkor biztosan döntős, és akkor az Újpesttel játszik a fináléban. Az újpestieknek meg egy pont kell ahhoz, hogy bebiztosítsák a tagságukat, úgyhogy igazából a Veszprém van hátrányban, most azt nem számoltam, hogy döntetlen elége, szerintem nem, tehát a Nyíregyházának mindenképp nyernie kellene.
2: Jól emlékszem, hogy a Püspök Ladány volt mindig az élen.
3: Berettyújfalu. Igen, ők most az Alsóházban vannak, sokszoros bajnok egyébként a Berettyújfalu, viszont a Deac ott van most a legjobb 6 között, és hát ha a hétvégén nyert volna az Aramis ellen, akkor bebiztosíthatta volna a negyedik helyét, ami azt jelenti, hogy a bronzéremért harcolhat, ugyanis az első kettő játszik az aranyéremért, a harmadik, negyedik a bronzéremért, és hát nem sikerült, többször is vezetett egyébként az Aramis vendégeként a Deac, 4-2-re is vezetett már, de az utolsó 3 percben 2 gólt is lőtt a házigazda csapat, így 4-4 lett a végeredmény, az pedig azt jelenti, hogy matematikailag még nem biztos a negyedik hely a debrecenieknek, úgyhogy ilyen szempontból ez izgalmas lesz még.
2: A futszál kiszámíthatatlanabb? Tehát,
3: abszolút.
2: Hogy kevésbé jön be ott a papírforma, vagy nem mindig lehet arra számítani?
3: Nem, abszolút, nagyon sok dologtól függhet, például nagyon nem szeretik Debrecenben a pálya borítását a többi csapat játékosai. Én nem gondoltam, hogy ennyit számít. Hogy nem parket, nem valami más jellegű, kicsit tapadósabb, vagy nem tudom miért. Minden esetre mindig azt mondják, hogy ott magával a csarnokkal is meg kell küzdeni, ami az a csapatnak meg nyilván előny. De hát ez is egy óriási dolog, hogy egyáltalán már mondjuk a Deac ott van az első 6-ban, és nem a kiesésért kell játszania. Ugyanez igaz a Nyírbátorra, ugyanez igaz a Nyíregyházára, de hát ugye a Nyíregyháza tavaly, meg tavaly előtt is harmadik helyezett volt, és szeretnének idén előre lépni, minden esély megvan erre, hogy idén döntőt játszanak. Mint ahogy döntő volt a labdarúgó NB2-ben is, Honvéd Vasas összecsapás, és hát azért szabolcsi edzők csaptak össze, mert Feckó Tamás és Erős Gábor irányítja a két csapatot. Végül Feckó Tamás örülhetett a meccs végén, mert hogy a Honvéd nyert. Ez azt jelenti, hogy a Vasas még nem bajnok, mind a két csapat már feljutott, az már eldőlt, de hogy ki lesz az első és a második, azért folyik.
2: Számít egyébként? Na jó, valamilyen szinten, oké, de a feljutásban nem.
3: Presztízs szempontjából számít. számít, illetve hát olyan szempontból számít, mégiscsak elmondhatod, hogy te vagy hogy a bajnok.
2: Így vagy, történelmet írtál. Ha máskor így nem van. Is, de legalább egyszer összejött.
3: 6000-en voltak egyébként, ha jól emlékszem, azon az NB2-es meccsen.
2: Az komoly.
3: Parádés hangulat volt, kis ízelítőt kaphattunk mi is, hogy mi vár majd ránk az NB1-ben, amikor a Honvéd vagy éppen a Vasas szurkolóival találkoznak a debreceniek, nyíregyháziak, kisvárdaiak. Úgyhogy jó kis mérkőzés volt, és fiatal játékos főszerepet játszott a Honvédban, aki végül is eldöntötte a mérkőzést. Feckó Tamás meg meghatódott a nyilatkozott a meccs után, hogy skandálták a nevét a Honvéd drukkerek, úgy, hogy jelenállás szerint benne van a pakliban, hogy nem ő irányítja a Honvédot a feljutás után. Ugye nyíregyházi szakemberről van szó.
2: Is.
3: Igen, és hát nagyon sok helyen lehet hallani azokat a pletykákat, hogy nem vele képzeli el a Honvéd a folytatást, a szurkolók meg kiálltak mellette, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet lesz. Azt már látom, hogy közösségi felületeken, különböző oldalakon is írnak erről, hogy most mi vezetett idáig, ezt nem tudjuk, majd kiderül, hogy Feckó Tamás marad-e a Honvédnál vagy sem. Nagyon érdekes jelenet játszódott viszont a Kincsen Parkban, ritkán beszélünk lóversenyről. Még mielőtt ebbe belemennénk, azért gyorsan hogy gratuláljunk Fábián Johannának, a Deac díjugratójának, aki nagy díjat nyert a hétvégén. A lovasport tényleg picit hátrányban van nálunk, mert egyikünk sem nagyon ért hozzá, az az igazság, de azért igyekszünk beszámolni érdekességekről.
2: De hogy értenénk, négy lábban van és mégis megbotlott.
3: Igen, és olyannyira megbotlott First Lady, hogy az egyik futam után a Kincsen Parkban rosszul lett a ló maga, és már érezte a marokkói zsoki, aki ült a hátán, hogy úgy féltávnál, hogy nincs valami jól a ló, és le is maradtak. Aztán ahogy a célba ért, utána összeesett és elájult. Próbálták jegelni, újraéleszteni, szívmasszást alkalmazni, stb. Azért képzeld el egy lónál ugyanezt. Nyilván lélegeztetni nem tudod, csak intubálással lehet egyébként, de ugyanúgy, mint hogyha egy embert láttak volna el, körbekerítették, néma csend volt a lelátón, mindenki bízott abban, hogy talpra tudják állítani. És hát ilyenkor gyorsan utána néztem, mik az újraélesztési folyamatok egy lónál, és azért más, mint egy embernél, azért egy sokkal nagyobb tömegről van szó. Itt nem tudod úgy szívmasszást alkalmazni, hogy pumpálod, mert az fizikailag nagyon-nagyon nehéz. Próbálják lehűteni, jegelni, és
2: lassítani a szervezetet.
3: Igen, meg hát, hogy visszahűljön, mert túl melegedett, mint kiderült, és ez volt a probléma. Valószínűleg hőgutát kapott szegény, de aztán talpra tudták állítani, és az, ami a legkritikusabb szituáció, amikor talpra állítják, állítólag akkor lehet az egy nagyon sérülés, veszélyes és nehéz folyamat. Sikerült, és a saját lábán végül elhagyta a pályát, úgyhogy nagy vastaps közepette, sikerült az újraélesztés, és hát, hogy nem csak az emberekkel fordul ilyen elő, hanem a versenylovakkal is. Nyilván ők is nagyon ki vannak hegyezve, mint egy atléták. Abszolút, így van. És hát ő nem tudja azt mondani, hogy főnök, nagyon melegem van, szédülök, süt a nap, napszúrást kaptam, stb.
2: Mi tudja jelezni?
3: Igen, most lesz egy hosszabb kivizsgálás majd, és akkor meglátjuk, hogy egyáltalán még találkozunk-e vele. Vannak olyan lovak, pont a múltkor láttam, 2 milliárd forint az értéke nagyjából, és nem nyert egy versenyt sem. Tehát pedig azért komoly értékkel bír, és hát mindenki abban bízott, hogy majd micsoda szuper tehetség. De hát emlékezhetünk Overdose-ra, meg jó néhány ilyen lóra, aki sajnos sérülékeny volt, és utána később emiatt nem futhatta be esetleg azt a karriert, mint például Kincsen, a Kincsen Partnak a névadója.
2: Jobbulást kívánunk a Pacinak, aztán, hogyha lesznek még további lóversenyes témáink és híreink, mindenképpen megosztjuk veletek. Addig is tartsatok a Sunshine-nál, és hallgassatok jó zenét, Laci köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Börtönbe vitték a Questor volt vezetőjét. Visszahívtak egy laktózmentes tejet. Már nem a befektetők uralják a lakáspiacot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdődött Alsó Csaba jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A Questor volt vezetőjét Budapest második kerületéből vitték el a rendőrök. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarékszövetkezeti ügyben. A Questor botránya 2015-ös brókerügyek egyik legismertebb esete volt. Az eljárás évek óta tart a bíróságokon, és több tízezer sértett szerepel benne. Az ügyben a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forint kárt okozhatott. Talsó Csaba most a már jogerős ítélet alapján vonult börtönbe, miután megkezdődött a büntetés végrehajtása. Visszahívta a kifli.hu shop Kft. A 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet. Az intézkedést a minőség megőrzési idői lejárta miatt kezdeményezték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja, hogy aki vásárolt az érintett termékből, és az még nála van, ne fogyassza el. A visszahívás az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőség megőrzési idejű tejre vonatkozik. A kifli.hu shop Kft. A hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételek, és visszahívta azokat a vásárlóktól. A vállalkozás intézkedéseit a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Átalakul a lakáspiac, egyre többen otthonnak vesznek ingatlant, nem befektetésnek. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint Budapesten áprilisban már csak a vevők kevesebb, mint negyede vásárolt befektetési céllal. Ez jelentős változás, mert tavaly még a befektetők diktálták a fővárosi piacot, most az első lakásvásárlók kerültek előtérbe, a budapesti vevők közel 4/10 élet első ingatlanát szerezte meg áprilisban, ami több mint kétszeres az egy évvel korábbi aránynak. Vidéken is hasonló a kép, az első lakásukat vásárlók aránya erősödött, miközben a befektetői vásárlások jóval alacsonyabb szinten stabilizálódtak. Irán elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak. Ezzel új szakaszba léphetnek a több mint 2 hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások. Az iráni javaslat alapján a mostani egyeztetések első körben kizárólag a térségbeli harcok beszüntetésére összpontosítanának. A felek célja, hogy első lépésként ideiglenes megállapodás szülessen a fegyveres konfliktus felfüggesztéséről, valamint a hormozi szoros biztonságos hajóforgalmának garantálásáról. Ez teremthetné meg az alapot egy átfogóbb egyezményhez. A későbbi tárgyalásokon már bonyolultabb kérdések is napirendre kerülhetnek, köztük az iráni atomprogram ügye. Megkezdődött a hantavírussal érintett Hondius óceáni járó utasainak evakuálása Tenerifén. A holland zászló alatt hajózó óceánjáró Grandilla kikötőjénél horgonyoz, az első spanyol állampolgárokat katonai buszokkal viszik a repülőtérre, onnan pedig kormánygéppel Madridba szállítják őket. A tervek szerint kórházi megfigyelés és karantén vár rájuk. A hajón több mint 140 utas és személyzeti tag tartózkodik, jelenleg senki sem mutat tüneteket. A szigorú óv intézkedéseket az Andes vírus egyik törzse miatt vezették be, amely súlyos légzőszervi tüneteket okozhat, és ritka esetekben emberről emberre is terjedhet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben még tart a pollen szezon, késő tavaszi csúcs időszaka, egy közeledő hidegfront elő oldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben. A sokfelé megerősödő déli délnyugati szél miatt tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, az esenyű is jóha nálunk lesz, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper hétfőt kívánok mindenkinek, 9 óra 16 perc van, és hát azt mondják egyébként itt az időjósok, hogy az eddigi év, vagy az év eddigi legviharosabb napja lehet a mai, úgyhogy érkeznek a záporok, zivatarok, és még a szél is felerősödhet. Egy óriási mennyiségű csapadékra van kilátás, ha csak el nem fújja a szél. Nem tudom, hogy vételkörzetünkben van-e már olyan település, írjatok nekünk SMS-ben vagy Viberen, ahol elerett az eső, ahol most már látszik egyébként annak nyoma, hogy itt komoly felhőszakadásra van kilátás. Szóval gomoly felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet azért a nap, de ettől függetlenül intenzív csapadék, mint ahogy írják egyébként 11 mm-re van kilátás, és már a sárga figyelmeztetést is kiadták zivatarra, úgyhogy erre készüljetek. Aztán felkészülhetnek a Ferencek, Fülöpök is, hiszen ők a mai névnaposok. Szeretettel köszönt benneteket a Sunshine FM is. Szombaton volt utoljára üzemanyagár változás, csökkenést tapasztalhattunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban. A benzin bruttó 8 forinttal kerül azóta kevesebbe, legalábbis a piaci ár, a gázolaj pedig 17 forinttal csökkent. Szóval ennek eredményeképpen azért a 95-ös benzin piaci ára bement 700 alá, a gázolaj meg még mindig 700 fölött van. A védett árak maradtak, és persze a jó zenék is, ő Ed Sheeran.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

No Block Boys, Disco Lines dal itt a Sunshine FM-en, a TikTokon népszerűvé vált felvétel. 9 óra 30 perc van, közben pedig kedves hallgatónk jelzi itt nekünk üzenetben, illetve hát egyes csoportokban is, hogy Nyíregyházán a Sóstógy úton talált egy motorkerékpár rendszámtáblát. A tulajdonos keresse őt privát üzenetben, egyébként az UOX851-ről van szó, szóval hogyha elhagytad, akkor mi tudjuk, hogy hol találhatod meg. Ubul Olga Xenia 851-es motorkerékpár rendszámtábla. És egy robogói, ennyit még tudunk. Közben pedig azt is tudjuk, hogy a debreceni közlekedés némileg fellélegezhet, ugyanis a tavaszi vásár véget ért, így a Böszörményi út és környéke az most már megint járható, feloldották a hétvégi lezárásokat, úgyhogy hajrá előre. Na de csak óvatosan a gázpedállal vigyázzatok egymásra, legyetek előzékenyek, és a kulturált közlekedés szempontjait is vegyétek alapul, ugyanis ez a mai világnap, hát vagy legalábbis Magyarországon ünneplik ezt a világnapot, úgyhogy így kiterjesztettük mi is, szóval legyetek türelmesek és kulturáltak, közben pedig hallgassatok jó zenét, például a Halott pénz újdonságát.

0: Egy régeségi Westdal, Alan egy címmel ezúttal Robin Schulz-al, ez itt a Sunshine FM, 9 óra 45 perc van. Továbbra is vadásszuk, vagy legalábbis vadásszátok azokat, vagy azt az MG crossover-t, amelyet ugye bedobtunk itt a közösbe, és amely elvihető valaki számára majd május 29-én. Ez tehát a továbbiakban is a Sunshine Valent autóvadászata, amelyben az említett crossover-t lehet megnyerni egy hosszú hétvégére, amelyen ugye részt vehetsz másodmagaddal a Hotel Aurumban, a Hajdúszoboszlón egy 3 nap 2 éjszakás kényeztető wellness pihelésen, és az autó lesz az, ami eljuttat majd oda. Úgyhogy érdemes résen lenni, érdemes lájkolni, vagy mit követni a Sunshine Facebook oldalát, ugyanis ott információkat adogatunk, csepegtetünk, morzsákat dobálgatunk, és ez alapján be tudjátok azonosítani, hogy mikor, hol található az autó, szóval a sztorikba szoktuk ezeket feltölteni, és hát ha pont a környékeden vagyunk, akkor abban az időben, ahol te is vagy, szóval azt gondolom, egy fotót megér a QR kóddal, a regisztrációs idő is körülbelül 1-2 perc, és utána benne vagytok a játékban, amelyből persze valaki majd győztesen kerül ki május 29-én. Na, és hogy mi történt még mindezen túl ma reggel? Tekerjük vissza az idő kerekét.
1: Ezt történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt. Bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás. De feljelentés viszont nem érkezett. Tehát, hogy ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulnak.
2: És a hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
0: Vagy amíg nem te vagy
2: te
0: az.
2: Is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból? Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
0: Feljelentést kell tenni, ugyanis, tehát, hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk
0: pont
2: a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
0: Igen.
2: És hogy azokkal...
0: Hogy ének évadján,
2: igen
0: rossz arcú figurák.
2: Igen.
0: Nem lehet egyszerűen, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért
0: olyan csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány. És
0: az örömanyának
2: az örömlánya. Néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hey, szép fiúk, elszex? És akkor
0: ennyi?
2: Mondta, igen, azt mondja.
0: Hát még fel se ébredtem, hagyja, igen, még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy hát meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, de mondta, ne. Hogy nem.
0: Hát ilyenkor még felkelni sem bírok, nem, hogy felállni.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, ha le vagy fel.
0: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatást? Bezzeg a tévének, meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
0: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, gyomkodta a saját kúgyat, error. Csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával lakáskulcsot, amikor tudod ezt a számkódos beléptetést.
0: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az
0: nem
2: egész rendszert. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha, és akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott, úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
0: És akkor állnak sorba, kígyózó sorban, és egymásnak csengetnek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok a sorban, lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, hát én már egy órája.
0: Igen.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Így telt a ma reggel, és hogy hogyan fog a holnapi, azt még mi sem tudjuk, de derítsük ki együtt holnap reggel 6 és 10 között. Köszi már a figyelmet, friss hírek, információ 9 perc múlva, pontosan 10-kor, aztán Váci Zoli is átveszi a stafétát, a mikrofont, illetve a jó zenéket is ő fogja szolgáltatni. Bármiféle információtok lenne, segítsétek őt, és természetesen a többiek haladását is. Itt volt a veletek Dankó Laci, és csodás napot kívánó Lasz Gabi. Szuper hétkezdést, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója, a nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó, minden nap találkozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
2: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják a debreceni magánklinika tulajdonosának szerepét is. Június végéig csúszik a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének javítása. Szintén június végére készülhet el a Pallagi út idősek házának felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Folytatódott annak az altatorvosnak a büntető pere, akit egy debreceni magánklinikán történt haláleset miatt vádolnak. A tragédia 4 évvel ezelőtt történt, amikor egy 54 éves családapa fogászati beavatkozás előtt altatást kért, de az altatásból már nem ébredt fel. Az ügyben halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt folyik eljárás az EGRI járás bíróságon. A legutóbbi tárgyaláson tanúként hallgatták meg a klinika tulajdonosát, aki elmondta, hogy a beavatkozás közben kolléganője segítség kért tőle, ezért később ő is bekapcsolódott az ellátásba. A család korábban több milliós kártérítést kapott. Az ügyben újabb nyomozás is indult, amely már a klinika tulajdonos esetleges felelősségét vizsgálja. Nem készültek el az eredeti határidőre a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőjének javításával. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a kivitelező határidő hosszabbítást kért, ezért az új vállalási határidő június 30-a. A két lépcső állapota a téli időjárás, az intenzív súzás, valamint a gyakori fagyási és olvadási ciklusok miatt romlott gyorsan. A javítás bruttó csak nem 6,8 millió forintba kerül. A még használható másik két lépcsőn kisebb avatkozásokat terveznek, a beton hibákat fagyálló cement habarcsal javítanák, majd felületkezelést is végeznének. A korhatkorlátok cseréje egy későbbi részleges híd felújítással együtt történhet meg, de ehhez kormányzati forrásra lenne szükség. Jó ütemben halad a Pallagi út idősek háza felújítása Debrecenben. A több mint 177 millió forintos beruházás jelenleg az intézmény egyik szárnyát érinti, ahol teljes belső korszerűsítés végeznek. Az első emeleten már több helyiséget felújítottak, új szobákat és közös zuhanyzót alakítottak ki, megújultak a folyosók burkolatai és kicserélték a nyílászárókat is. Hamarosan a radiátorok cseréje, a festés és az elektromos hálózat korszerűsítése következik. Az intézmény több mint 300 idős ember ellát gondoskodik, ezért a városvezetés szerint kiemelten fontos a biztonságos és kényelmes környezet megteremtése. A fejlesztés ezzel nem ér véget, napi renden van a 3. emelet felújítása és az épület bővítésének lehetősége is. A mostani munkák várhatóan június végére fejeződnek be. A debreceni vízmű arra kéri a gyalogosokat, hogy ne használják a lezárt gyalogátkelőhelyet az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. A területen vízvezeték csomópont építési munkák miatt változott meg a forgalmi rend, több sávot is lezártak, és az Erzsébet utcai zebrán sem lehet átkelni. A tapasztalatok szerint azonban többen a kordonokon áthaladva próbálnak átmenni az úton, ami szabálytalan és balesetveszélyes. A gyalogosokat arra kérik, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a Petőfi téri aluljárót használják. A munkálatok és a korlátozások várhatóan június 5-ig tartanak. Közel 100 millió forintnyi kifizetetlen számlát emlegetnek debreceni kisvállalkozók a török hátterű Synergy építőcéggel kapcsolatban. A vállalkozók hetek óta demonstrálnak a déli és az északnyugati iparzónában, többek között az épülő akkumulátorgyárak környékén. Ugyanakkor teljes egészében vitatja a cég a vele szemben megfogalmazott állításokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban jön az év eddigi legzivatarosabb napja. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos szél lökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Vidám rádiózás mindenkinek, hello kedves Sunshine hallgatók, csak gondoltam, jelzem, hogy megjöttünk, és 4 órán keresztül reggeli műsorunkat, mint mindig most is menetrendszerűen a Juice követi. Kavargassuk ezt ma is együtt, vidám és eredményes hétfőt kívánok mindenkinek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Hello, kedves Sunshine-osok! Itt vagyunk a hétindító Juice-ban, és műsorunk menetrendjén semmit nem változtatunk, viszont friss, aktuális tartalmakkal töltjük fel, úgyhogy jön már is a mai orvos meteorológia, hiszen ma egy igen megterhelő nap, mondjuk úgy, hogy ez lesz az első hét, mert vár még ránk egy-két kellemetlenség. Az igazi meteorológiai erőpróba majd a következő napokban fejti ki hatását. A szívbetegeknek főleg komoly veszélyeket hoznak a hétfői viharok, de a kedd lesz majd az igazán kemény. Egyre kevesebb lesz a napsütés, majd több hullámban záporok, zivatarok várhatók, viharos széllökésekkel. Maga a durva hidegfront hétfőn még nem érkezik meg, de ezek a hatások a fületté váló idő már is igen komoly meteorológiai következményekkel járnak. Veszélyes időszak ez nagyon a szívbetegeknek, légzési problémákkal élők számára nő a sztrókok, infarktusok veszélye is. Ugye már ezt korábban mondtam, hogy valamiért a statisztika szerint hétfőn történik a legtöbb szívinfarktus. Ráadásul ugye erre még jön ez a kedvezőtlen humán meteorológiai helyzet. Vigyázzon nagyon mindenki magára. Na de mi játsszuk már is a jó zenét.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy érdekes témát találtam mára is ide az Egészségpercben, ugyanis egy több évtizeden átívelő kutatás most megmutatta, hogy mely sportok mennyire növelik a várható élettartamot, és az eredmények sokakat meglepetnek. Ahogy mondtam, több évtizeden átnyúló vizsgálatról beszélünk. 1994 és 2008 között készült 80.030 éven felüli felnőtt részvételével. Az, hogy meddig élünk, csak részben van a génjeinkben kódolva, becslések szerint az élettartamunk körülbelül 25%-át határozzák meg örökölt biológiai adottságaink. A felmaradó rész azonban az életmódunk formája, ebben pedig a rendszeres testmozgás kulcsszerepet játszik, de vajon tényleg mindegy, hogy mit sportolunk? A társas aktivitással járó, fenntartó sportok, mint például az ütős játékok, tenisz, tollaslabda, pingpong, az úszás és a kerékpározás a leghatékonyabbak a várható élettartam növelésében, akár 47%-kal csökkentve a korai halálozás kockázatát. A rendszeresség kulcsfontosságú a hosszú élet szempontjából. A kutatások alapján ezeket a sportágokat emelték ki. Ütős sportok, tehát tenisz, tollaslabda, fallabda a legnagyobb mértékű, akár 47%-os kockázat csökkentést mutatnak. A szív- és érrendszeri halálozás esetén az úszás kiváló aerob edzés, amely ízületkímélő módon fejleszti a szív- és érrendszert, 30%-kal csökkentve a halálozási kockázatot. Az aerobik fitness, a szervezet mozgás formák 27%-kal növelhetik az élettartamot. A kerékpározás is hatékony a szív- és érrendszer edzésben, amely 15%-kal csökkenti a kockázatot. A futás, bár a listán nem mindig szerepel a top 3-ban, a rendszeres kardió mozgás alapja. És itt vannak a labdajátékok is, a foci, kosárlabda, a csapatsportok a társas érintkezés révén mentálisan is támogatják a hosszú életet.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Magunk mögött is hagytuk az első bemelegítő dzsúszos órát. Közben ránéztem Magyarország zivatar térképére. Ugye hát tudjuk jól, hogy mi robog felénk, na de én percről percre látom, hogy mi a helyzet. Az első csapadék hullám a középső országrészre már meg is érkezett, és tart észak-kelet felé, tehát látszik szépen az irányán, hogy jön ránk rendesen, délutára fog majd idérni, aztán, hogy ez most mennyiségileg mennyi csapadékot tartogat, ezt nem tudjuk megmondani, szerintem még ők sem. A második hullám pedig majd délnyugat felől érkezik, kora délutántól, ebben már viharos szél is lesz, felhőszakadás és kisebb jégeső is. Na de nálunk már is itt van Afrojack és egy régen a klub kedvenc, Take Over Control.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Súlyokhoz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója miatt. Kedden már felállhat a Tisza kormány. Rétvári szerint bosszú beszéd lett Magyar Péter első kormányfői felszólalása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A Mi Hazánk arra kéri Súlyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ne írja alá azt a törvényt, amely a Meta reklám adójának eltörlését is tartalmazza. Novák Előd, a párt frakció vezető helyettese szerint a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló több tucat oldalas csomagot már az alakuló ülésen megszavazta a Fidesz és a Tisza. A Mi Hazánk azt kifogásolja, hogy a módosító javaslatukról nem rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Novák Előd szerint a házszabálytól való eltérés miatt a frakció nem vitázhattak a javaslatról. A párt azt szeretné, ha az államfő visszaküldeni a törvényt az országgyűlésnek. Két nap alatt tartják meg a Tisza kormány miniszterelnök jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatását. Az új országgyűlés megalakulása és Magyar Péter miniszterelnöké választása után ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, kedden pedig további 6. A menetrend szoros, hétfő reggel egyszerre több bizottság is megkezdi a munkát, majd délelőtt újabbak ülnek össze párhuzamosan. A tervek szerint kedden délután a parlament következő ülésén tehetnek esküt az új miniszterek. Ekkor ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átíratát a kinevezésekről, majd Magyar Péter bemutatja kormányának tagjait. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakul az új kormány. Rétvári Bence szerint Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem bosszú beszéd lett. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, az új parlament megalakulása és az új kormányfő eskütétele lehetőség lett volna egy emelkedett beszédre, de szerinte Magyar Péter ezt elszalasztotta. Rétvári Bence azt mondta, a miniszterelnök a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál maradt le, személyeskedett, ultimátumokat adott és többször támadta ellenfeleit. Azt is felrúgta neki, hogy éveken át maga is a leköszönő rendszer része volt. Rétvári szerint a beszéd csalódás azoknak, akik megbékélést vártak. Ugyanakkor Fostofer Ágnes új házelnök felszólalását méltatta, mert szerinte az illeszkedett az alkalom ünnepélyességéhez. Idén 38 fagylaltot neveztek a balatoni fagylaltversenyre, az íz kombinációk többsége pedig korábban nem volt elérhető Magyarországon. A nagy érdeklődés nem véletlen, a Balaton térségében az átlagosnál több olyan cukrászda és kávézó működik, ahol minőségi kézműves fagylaltot kínálnak. Több résztvevő országos és nemzetközi versenyeken is bizonyított már, sőt, a balatoni fagylaltkészítők az elmúlt években rangos külföldi szakmai helyszíneken is megjelentek. A szakemberek szerint a fagylalt egyre inkább turisztikai élmény válik, különösen akkor, ha a helyi alapanyagokra épül. A levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök új ízkombinációi hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a látogatók emlékezetes balatoni élménnyel térjenek haza. Egy friss amerikai felmérés alapján a választók többsége elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával. A regisztrált szavazók közel 60%-a elutasítja az elnök megélhetési költségekkel kapcsolatos lépéseit, és sokan a munkahelyteremtéssel, valamint a gazdasági irányításával sem elégedettek. A válaszadók több mint fele úgy látja, hogy a vámok ártottak az amerikai gazdaságnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben jön az év eddig legzivatarosabb napja. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Napközben továbbra is eső záporok kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos szél lökések kísérhetik. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a maximumok 23 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 2, 1, 2. Mi pedig már is folytatjuk jó zenével a hírek után, hamarosan pedig azt is megtudod, hogy Dua Lipa miért perli közel 4,5 milliárd forintnyi dollárra a Samsungot, sőt, még énekel is nálunk majdnem sokára.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Nekünk, aki most nem zenei sikereivel vagy szépségével került a híradásokba, hanem hogy 15 millió dollárra, tehát közel 4,5 milliárd forintra perli a Samsungot, amiért a gyártó az ő arcával próbálta meg a tévéket eladni. Állítólag a dél-koreai gyártó az ő engedélye is bármiféle kompenzációs nyújtás nélkül használta fel az arcát, amivel Dua Lipa még tavaly nyáron szembesült, hogy rárakták a csomagolásként használt kartondobozokra, és állítólag több alkalommal is felszólították már a vállalatot, hogy hagyjanak fel ezzel, azonban a válasz elutasító is közönös volt, miközben ugyanúgy a boltok polcai maradtak a kifogásolt termékek. Kíváncsi vagyok, mi lesz majd belőle, nálunk viszont már is jönnek a horoszkópok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos számára ma egy kicsit nehézkes a kommunikáció, különösen a munkatársaival találja meg nehezen a közös hangot, ez pedig megnehezítheti a közös munkát, jobban jár, ha ma csak egyedül dolgozik. A bika is nehezen koncentrál ma a feladataira a munkahelyén, jól esik csak pletykálni és egy kicsit elterelni a szót a kötelező dolgokról, nincs is ezzel semmi baj, csak ne vigye túlzásba. Az ikrek lehet, hogy ma még önmagát is meglepi saját reakcióival, a dolgokhoz való hozzáállásával. Változó világban élünk, melyben ön is változik. Ha a rák szíve még nem foglalt, érdekes randevúra hívhatják. Ismerkedjen, legyen nyitott, ne zárja be a szívét. Az oroszlánt találékonysága segíti ma a munkájában, még akkor is, hogyha a feladataihoz általában nem kell nagy fantázia. Szaktudása és ismeretei nélkülözhetetlenek, és ha akarja, több pénzhez is juthat általuk. A szűz korábbi fáradozásainak gyümölcsét ma learadhatja. Munkája terén fordulóponthoz érkezett, számíthat felettesei elismerésére. A mérleg már kora reggel a munkájába temetkezik, döntések terén fogadja meg mások tanácsát és készüljön fel a közelgő tárgyalásokra. A Skorpió a párkapcsolatában kialakult feszült helyzet ellenére fókuszáljon a munkájára, nem szabad, hogy látszódjon érzelmi válsága. Párjával este tisztázhatja a dolgot. A nyilas ne is számítson rá, hogy gyermeke követni fogja bármiben is, hogyha ön is bátortalan. Határozza el, hogy a legteljesebb értékű életet fogja élni, és erre biztassa környezetét is. Ha a bak érdeklődni kezdett valamilyen téma iránt, ne álljon meg, járja körbe a dolgot is, nézzen utána annak, hogy van-e hozzá kapcsolódó tanfolyam, vagy akár továbbképzési lehetőség. Ebből még profitálhat. A vízöntő idejében vesse bele magát a munkába, mert rengeteg feladata lesz ma, de ha összeszedett, mindennel végezni tud időben. A halak ne hagyja magát kihasználni. Az egyik munkatársa észrevette, hogy milyen szívesen segít a többieknek, így a saját feladatait könnyűszerrel az önnyakába varja. Mondjon nyugodtan nemet.
1: Sunshine FM

józani közbos pedig meghoztam a nap fontos eseményeit. Hello Sunshine FM! Köszöntötte de már ma a Feriket. Hát boldog Ferenc napot kívánunk a névviselőinek. Egyébként ezen a héten majd ünnepelni fognak holnap a pongrácok, ugyebár aztán Szervác, Bonifác, de lesz majd Szonya, Zsófia névnap is a fagyos szenteken kívül. Mi pedig már is folytatjuk jó zenével, hiszen itt van velünk egy régi nagy klasszikus feldolgozásával a világhírű DJ James Hype.

Sunshine-ra. Sok itt vagyunk még mindig a Juice-ban, nem sokára dél, na de műsorunk második felére is hangulatos zenékkel készülünk, és aktuális, friss hírekkel, információkkal. Így például perceken belül kezdetét veszi a Krónika, amely minden nap azért van nálunk, hogy jól informált légy és napra kész a körülöttünk zajló dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy térségi híreinket egy csokorba ne ezt sokára átnyújtjuk neked, aztán még 120 percnyi dózisban érkeznek a jó zenék, és szerény személyem, remélem kettőig együtt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
5: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Közel 100 millió forintnyi kifizetetlen számlát emlegetnek debreceni kisvállalkozók a török hátterű Synergy építőcéggel kapcsolatban. A száraz időjárás miatt májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyep felügyeletek kaszálását a debreceni önkormányzat. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 11-e hétfő van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Záporok, zivatarok hatására vízás, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak most az autósok. Többfelé élénk erős lesz a déli délnyugati szél, ami ronthatja a járművek menet stabilitását. Úton folyó munkákkal találkozhatunk városszerte, legyünk nagyon figyelmesek. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Közel 100 millió forintnyi kifizetetlen számlát emlegetnek debreceni kisvállalkozók a török hátterű Synergy építőcéggel kapcsolatban. A vállalkozók hetek óta demonstrálnak a déli és az északnyugati iparzónában, többek között az épülő akkumulátorgyárak környékén. Egyikük azt mondta, a szennyvíz szállításra szerződött a céggel, minden nap dolgoztak, de a szerződés lejárta után 93 millió forintnyi számla maradt rendezetlenül. A vállalkozó szerint a fizetési felszólításokra nem kaptak érdemi megoldást, más érintettek további több 10 milliós tartozásokról beszélnek. A demonstrálók jogi úton és nyilvános tiltakozással próbálják elérni a kifizetéseket. Ugyanakkor teljes egészében vitatja a cég a vele szemben megfogalmazott állításokat. A száraz időjárás miatt májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyep felügyeletek kaszálását a debreceni önkormányzat. A döntés oka a csapadék hiányos tél, a szinte eső nélküli március és az elmúlt több mint 100 év egyik legszárazabb áprilisa. A város ezzel csatlakozik a vágatlan május mozgalomhoz is. Debrecenben áprilisban már megtörtént az első kaszálás, de a májusi munkákat most leállítják, hogy védjék a gyepet a kiszáradástól, valamint segítsék a méheket, lepkéket és más beporzókat. Kivételt jelentenek az automata öntöző rendszerrel ellátott, rendszeresen locsolt területek. A hosszabb fű árnyékolja a talajt, lassítja a kiszáradást és hűsítheti a város környezetet. Jó ütemben halad a Pallnagy út idősekháza felújítása Debrecenben. A több mint 177 millió forintos beruházás jelenleg az intézmény egyik szárnyát érinti, ahol teljes belső korszerűsítés végeznek. Az első emeleten már több helyiséget felújítottak, új szobákat és közös zuhanyzót alakítottak ki, megújultak a folyosók burkolatai és kicserélték a nyílászárókat is. Hamarosan a radiátorok cseréje, a festés és az elektromos hálózat korszerűsítése következik. Az intézmény több mint 300 idős ember ellátására gondoskodik, ezért a városvezetés szerint kiemelten fontos a biztonságos és kényelmes környezet megteremtése. A fejlesztés ezzel nem ér véget, napirenden van a harmadik emelet felújítása és az épület bővítésének lehetősége is. A mostani munkák várhatóan június végére fejeződnek be. A debreceni vízmű arra kéri a gyalogosokat, hogy ne használják a lezárt gyalog átkelőhelyet az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. A területen vízvezeték csomópont építési munkák miatt változott meg a forgalmi rend, több sávot is lezártak és az Erzsébet utcai zebrán sem lehet átkelni. A tapasztalatok szerint azonban többen a kordonokon áthaladva próbálnak átmenni az úton, ami szabálytalan és balesetveszélyes. A gyalogosokat arra kérik, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe és a Petőfi téri aluljárót használják. A munkálatok és a korlátozások várhatóan június 5-ig tartanak. Svájcból és az Egyesült Államokból is élénkült az érdeklődés a debreceni ingatlanok iránt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a debreceni televízióban arról beszélt, hogy áprilisban országosan gyengébb volt a lakáspiaci kereslet. Debrecen viszont a választások után is kiemelt figyelmet kapott. A külföldi érdeklődők elsősorban nem luxus lakásokat kerestek, hanem a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat. A szakértő szerint egyelőre nem látszik pontosan, hogy befektetési céllal vásárolnának-e, vagy a külföldön élő magyarok hazaköltözési szándéka erősödött. A műsorban szó volt az Otthonstart programról is, amely Debrecenben több mint 2000 új lakás építését hozhatja. Az albérletpiacon közben mérséklődtek az árak, mert sok fiatal bérlő inkább saját lakás vásárlása felé fordult.
4: Az albérletpiacon szöges ellentéte zajlik annak, mint amit a lakáspiacon láttunk az elmúlt fél évben. Az ingatlanok adásvétele során ugyanis azt láttuk, hogy elképesztő nagy volt a kereslet, főleg az otthonstart program utáni, elindulása utáni hetekben, hónapokban, és az árak is jelentősen megugrottak. Az albéletpiacon meg pont ennek az ellenkezője történt, hiszen az otthonstart célcsoportjában pont azok a bérlők tartoznak, akik jövedelemmel rendelkeznek, hitelképesek, fiatalok. Ezek tipikusan azoknak a bérlőknek a jellemzői, akiknek a bérbeadók is szívesen bérbeadnák az ott a kiadó lakásukat. Ez pedig azt is magával hozta, hogy az albérletpiac keresleti oldaláról rengeteg bérlőt szipolyozott ki az otthonstart program, ez pedig versenyhelyzetet teremtett a bérbeadói oldalon, és ez viszont azzal is együtt járt, hogy a bérleti díjak korrigáltak. Tehát a korábbi egészen elképesztő 240 ezer forintos átlagos bérleti díjszintről most már a debreceni albérletárak visszatértek, idézőjelbe téve, csak a 220 ezer forintos átlagárszintekhez. Ez egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy bizonyos budapesti kerületek bérleti díjszintjét is maga mögé utasítja, tehát bizonyos budapesti kerületek albérletárait lekörözik a debreceni átlagos bérleti díjak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
5: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Fegyelmezett védekezés és dinamikus támadó játék. Hiányzói ellenére is magabiztos győzelmet aratott a Devers és Schaeffler Vácon. Már a szünetben 5 góllal vezetett a Loki kézilabda csapata. Jessica Ride 47%-os hatékonysággal védett az első játék részben. Sokat nem változott a játékképe a folytatásban sem. A védekezés szigorúan zárt, elő pedig mindig akadt valaki, aki gyorsan befejezte a támadásokat. 8 perc alatt 7 gólra nőtt a különbség a két csapat között. A végére a közel 20 percet játszó fiatal Baranyi Dorottya is betalált, éppen az ő góljával lett 10 gólos a különbség, a végeredmény 23-33 lett. Szegeden rendezték a Vívók magyar egyetemi és főiskolai országos bajnokságát. A Debreceni Egyetem színeiben több deacos sportoló vett részt az eseményen. A legjobb eredményt a Falucskai Márta, Kis Abigail, Vince Ágnes összeállítású női kart csapat ért el, ugyanis aranyérmes lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Testnevelési Egyetem előtt. Férfi kard egyéniben Bányai Marcell teljesített a legjobban, a negyed döntőig jutott, végül az ötödik helyen zárt, míg Sápi Vince tizedik lett. Női kard egyéniben Kis Abigail remek teljesítménnyel ezüstérmet szerzett, Falucskai Márta a hatodik, Vince Ágnes pedig a hetedik helyen zárt. A labdarúgó NB3 28. fordulójának vasárnapi játéknapján az északkeleti csoportban a Kisvárda 2 meglepetése csak egy-egyes döntetlent játszott a Tiszaújváros vendégeként, így még nem tudta biztossá tenni első helyét a csoportban. Íme az eredmények: Deac, Ózd 1-2, Sényő, Tiszafüred 0-2, Putnok, Tarpa 0-1, DVTK 2, DVSC 2 0-3, Tiszaújváros, Kisvárda 2 1-1, Cigánd, Nyíregyháza, Spartakus 2-3-1, Gödöllő, Füzesabony 1-0 és 60 Eger 2-3. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Kedden városunkban markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk továbbra is esőre, záporra. Kora reggel 8-14 fok valószínű.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utazás, balesetmentes közlekedés is kellemes délután. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, no és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakotelten belül és lakotelten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában, ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztető jelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog Hajdúhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdúbihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossággal, körültekintéssel vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalog átkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítsék. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: me back.
1: Köszi, ha velünk rádiózol, déli óránk végét értük el, és ha ma még nem köszöntötted a Ferenceket, akkor gyorsan tedd meg. Boldog Feri névnapot kívánunk, és ugyebár a héten jönnek a fagyos szentek, Pongrácz, Szervác, Bonifác, na de kell-e vajon félnünk? Egy kis lehűlés ugyan érkezik, majd napközben, és az éjszakák is hűvösebbek lesznek átmenetileg, de fagyra nem kell számítanunk, napközben is elérjük majd azért a 16-18 fokot, éjszaka pedig nem lesz 6-7 foknál hidegebb. Ez végül is jó hír. Na de most zenélünk egyet még a hírekig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megvannak az első új törvények. Hatalmas tűz volt Püspökladányban. Éjszakai leállásra figyelmeztet a Fox Post. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány első két törvénye. Az egyik a minisztériumok új rendszerét rögzíti. Eszerint 16 tárcával működik tovább a kabinet. Újra önálló egészségügyi és igazságügyi minisztérium jön létre. Emellett külön tárcát kap az oktatás, a környezetvédelem, valamint a tudomány és technológia is. A másik elfogadott jogszabály az Ukrajnában zajló háború miatt korábban bevezetett vészhelyzeti rendeletek egy részét emeli törvényi szintre. A kormány szerint erre a jogi bizonytalanságok és az esetleges káosz elkerülése miatt volt szükség. Nagy erőkkel oltották a tüzet hétfőn hajnalban Püspökladányban. A Hunyadi utcában egy családi ház tetőszerkezete és a hozzáépített melléképület is kigyulladt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a mintegy 64 négyzetméteres lakóház mellett egy közel 200 négyzetméteres melléképület teljes terjedelmében égett. A lángok megfékezéséhez a püspökladányi és a hajdúszoboszlói tűzoltókat is riasztották. A tűzoltók 5 vízsugárral dolgoztak, az oltást a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányította. Évértékelő konferenciát tartott a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság által elindított Gyermekek mindenek felett program. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek védelmére és a közösségi összefogás fontosságára. Az elmúlt másfél évben a rendőrök számos iskolában és intézményben tartottak prevenciós foglalkozásokat, fórumokat és tájékoztatókat. A programban résztvevő szakemberek szerint az együttműködés kézzelfogható eredményeket hozott a gyermekvédelem területén. Az évértékelőn rendőrök, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek közösen tekintették át a tapasztalatokat és a következő időszak feladatait. A nyári szezonban összesen 168 terasz várja a vendégeket Debrecenben. A városban 107 állandó és 61 ideiglenes szabadtéri vendéglátóhely működik, amelyek népszerű találkozóhelyek a helyiek és a turisták körében is. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, a teraszok működését szigorú szabályokhoz kötik. A következő napokban folyamatosan ellenőrzik majd többek között a közterület használati engedélyeket, a nyitvatartás betartását és a zajvédelmi előírásokat is. A cél, hogy a vendéglátás zavartalanul működjön, miközben a környéken élők nyugalmát is megőrizzék. Több órára leállnak a Fox Post automatái ma éjszaka. A szolgáltató rendszerfrissítés és karbantartás miatt szünetelteti az A-boxok működését. A szolgáltató tájékoztatása szerint ma este 9 órától kett hajnali 3 óráig frissítési és karbantartási munkálatok zajlanak, ezért az automaták ez idő alatt nem lesznek használhatóak. A cég közölte, a weboldal és a Z-box automaták a leállás idején is működni fognak. A Fox Post 2024-ben került egy a Paketta Group tulajdonába, azóta pedig folyamatosan zajlik a két csomagautomata hálózat összehangolása az országban. Ezek voltak a Sunshine FM legfrissebb hírei. Én egy óra múlva ismét várom Önöket. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden borongó, szeles csapadékos idő ígérkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként tartósabb csapadék sem kizárt. A légmozgás élénk, időnként erős lesz, jellemzően északnyugati irányból. A minimum hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul, napközben pedig 18 fok körül várható a maximum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zene. csak jó zenék mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.

0: legjobb videorádiózás mindenkinek, Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ebben az órában megismételjük mindjárt reggeli műsorunk legjobb pillanatait, de segítünk neked a közelgő programok és események kiválasztásában is. Múlt héten ugye sokat beszéltünk a Mihály napi vásárról, nyüzsgő forgatak és finom illatok lepték el a Böszörményi utat nagy tömegben. Reméljük sokan kivették a részüket a vásári hangulatból, és sokan elmentetek a Mihály napi vására, ahol a kézműves sportékák és a gasztronómiai kínálat mellett idén több újdonság is várta a látogatókat. Na de, ahogy mondtam, megismételjük most reggeli műsorunk legjobb pillanatait, aztán jó zenék.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
3: Ügyes. Tudod, és csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, gyomkodta a saját kutyát, error. És egy csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával a lakáskulcsot, amikor tudja, tudod ezt a számkódos beléptetőt.
3: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az egész rendszert. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha, és akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott, úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van, és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
3: És amikor állnak sorba, kígyózó sorban, és egymásnak csengetek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, hát én már egy
4: keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: A Juice.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Szeretnél egy kis ragyogást és mélységet a keddi szürkeségbe? Május 12-én a Kölcsei Központban Mozart és Schönberg randevúznak a Kodály Filharmonikusokkal. Kálai Ernő hegedű játékától garantáltan eláll a szavad, Kollár Imre pedig úgy vezényli a bandát, hogy még a székedből is elszállsz a megdicsőült éj dallamaival. Ha végre valami igazán komolyra vágysz, ami nem a rezsiszámlád, ott a helyed. Ha a partnograszt egyszer belecsap a húrokba, ott kőkövön nem marad. Ez nem csak egy koncert lesz május 14-én 19 órától, hanem egy igazi mezítlábas örömünnep a víztoronykertben, ahol az autentikus cigányzene úgy keveredik a modern ritmusokkal, hogy még a víztorony is táncra perdül. Pattanj fel erre a fehér lóra májusban, és hagyd, hogy az év legfelszabadítóbb bája magával ragadjon. Itt garantáltan nem lesz olyan, aki ne akarná az asztalon ropni. Képzeld el, Debrecen belvárosa 4 napra egyetlen óriási galériává változik. Május 14-e és 17-e között jön a 3. Debreceni Art Week, ahol a kiállító termektől az alternatív terekig minden a kortárs művészetről szól. Kezdésnek nézd be az új Városháza galériába, ahol Burai István születésének 75. évfordulóján válogatnak a mester lenyűgöző hagyatékából. Ha unod már a falon a tapétát, gyere és tankolj fel egy kis vizuális élménnyel, mert ezen a hétvégén a művészet nem kér elnézést, csak beköltözik a városba. Azt hitted, értesz a nőkhöz? Felejtsd el! Csányi Sándor május 16-án a Kölcsei Központban 8 különböző karakter bőrébe bújva bizonyítja be, hogy a szülőszobától a Van elég cipőm szállóigéig mindenhol el tudunk vérezni. 80 perc tömény igazság az együttélés nehézségeiről. Válaszokat ugyan nem kapsz, de legalább rájössz, hogy nem csak nálatok repkednek a tányérok, ha őszintén válaszolsz a fogytam-e kérdésre.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

ez a dal pedig lassacskán a mai juice végét jelenti. Pár perc múlva 2 óra, és búcsúzik a mai juice. Na de én remélem, hogy a továbbiakban is a Sunshine-nal rádióztok, ugyanis délutáni műsorunk is tele van jó zenével, napra kész, friss, hasznos információkkal. Ezeket nem sokára Roli tolmácsolja majd. Váci Zoli pedig már búcsúzik, csokolak!

0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
0: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Karikó Katalin az egészségügyi tanácsadó testületben folytatja munkáját. Új energiapolitikát ígér Kapitány István. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt a Caritas. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Dr. Karikó Katalin Nobel-díjas kutató elfogadta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt felkérését, és részt vesz a felálló egészségügyi tanácsadó testület munkájában. A bejelentés hétfőn hangzott el a parlamenti bizottsági meghallgatáson. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a magyar egészségügy egyik legnagyobb kihívása a humán erőforrás helyzete, ezért szerinte az ágazatban dolgozók megerősítésére kell építeni a jövő rendszerét. A miniszterjelölt hangsúlyozta, egy átláthatóbb betegközpontú és transzparens egészség. Egészségügyet szeretnének kialakítani. Felülvizsgálná a Paks 2 beruházás szerződését Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt. A politikus erről a Parlament Gazdasági Bizottságának hétfői meghallgatásán beszélt. Kapitány István szerint a nukleáris energia továbbra is fontos része marad a magyar energiamixnek, ugyanakkor több lábon álló energia beszerzésre van szükség. Azt is jelezte, hátnéznék a rendszer használati díjakat annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások olcsóbban juthassanak energiához. A miniszterjelölt az energiaszegénység kezeléséről is beszélt, és a szociális tűzifa program bővítését ígérte. A köztársasági elnökhöz fordult a Mi Hazánk mozgalom a Meta reklámadójának eltörlése miatt. A párt azt kéri Sulyog Tamástól, hogy ne írja alá azt a törvényt, amely a vészhelyzeti rendeletek egy részét emeli törvényi szintre, és egyben nullára csökkenti a reklámadót. A Mi Hazánk szerint a jogszabályt túl gyorsan, érdemi vita nélkül fogadta el az országgyűlés. A párt azt is kifogásolja, hogy a módosító javaslatukról nem szavaztak. A politikai vita középpontjában az áll, hogy kell-e külön adót fizetniük a nagy technológiai cégeknek Magyarországon. Nem volt életveszélyes, de egészségkárosító mennyiségű patkánymérget találtak nemrégiben egy lefoglalt B-ételben Ausztriában, közölte a Kismartoni ügyészség. A toxikológiai vizsgálat szerint a hip egyik zöldségpürés üvegében 15 mikrogram méreganyag volt, amely gátolhatta volna a véralvadást és enyhébb belső vérzéseket is okozhatott volna. A hatóság hangsúlyozta, az eredmény csak az egyik burgerlandi üvegre vonatkozik, más lefoglalt termékek vizsgálata még tart. Az ügyben közveszélyokozás és súlyos testisértés kísérlete miatt nyomoznak. A gyanú szerint a manipulált bébételek egy volt HIP alkalmazotthoz köthetőek, aki tagadja a vádakat. Elindította a Vár a nyár adománygyűjtő kampányát a katolikus Caritas. A segélyszervezet idén közel 4000 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását szeretné támogatni országszerte. A gyerekeket balatoni üdülések, kirándulások, strandprogramok és közösségi táborok várják a 10 hetes vakáció alatt. A Caritas szerint sok családnak már az utaztatás vagy éppen a szükséges felszerelések, például egy sportcipő vagy hátizsák megvásárlása is komoly nehézséget jelent. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül a rászoruló gyerekek nyári élményeit segítik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben erősen felhős, eső, szeles idő valószínű. Többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként jelentősebb csapadék. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz, főként északnyugati irányból. Hajnalban 14 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 17 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: Zolinak köszönjük szépen az elmúlt órákat, Szücsinek pedig a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, 2:04, Nyíregyházán tessék vigyázni az Orosi úton, Debrecenben pedig a Balmazújvárosin. Korábban innen kaptunk trafipaxinfót. Kezdünk elsőként a Talk to Me-vel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Teddy Swims és a Dora Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, így a hétfőnkben is. Természetesen ma is sikernaptározunk, mert képzeljétek, ma hosszú távú sikernap van, vagyis érdemes olyan dolgokkal foglalkoznunk, amelyek nem csak ma hoznak eredményt, hanem később is építenek majd minket. Ez nem a gyors, hirtelen sikerekről szól, hanem a tudatos lépésekről, amelyeknek idővel lesz igazán nagy értéke. Ma jó döntés lehet tervezni, kapcsolatokat erősíteni, fontos ügyeket akár elindítani vagy lezárni. Ezeket kaptuk így jó tanácsként a mai napra. Hamarosan pedig útinfókkal folytatjuk, előtte viszont érkezik a One Republic egykori nagy sikere, ez a Rich Love, vagyis hogy mennyire fontos és mennyire gazdag az ember életében a szerelem.

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Jó.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Ray Dalton és a Blood Running a Sunshine délutánban nyújtott kívánok és biztonságos célbaérést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Szélvédős Feri Weiberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen korábban az Orosi úton mértek is. Rékától is kaptam Weiber fotót, hogy szintén Nyíregyházen a Kert utcán látta a piros RMP-t. Érdemes csak a szabályokat betartva közlekedni. Debrecenben is a hatóságok szeretettel várják a szabálytalankodókat a Kassai úton, valamint a Faragtár utcán is. Ha egyéb infód van, akkor semmi kép se tartsd magadban, 0620 316 3000 várom ma délután is.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Alex Oren újdonsága a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól itt a hétfő délutánunkban, és hamarosan pedig 3 óra, így áttarom a terepet Szücsinek, valamint a legfontosabb híreknek. Viszont nem elfelejteni, a következő órában jön majd a kódjáték, ismét hazavihető tőlem az Ossis Burger Sunshine menüje. És nagyon fontos, hogy a nyerőszámot majd a következő órában árulom el, ezt követően kell majd SMS Viber számunkra a kódjáték szót elküldeni, és óra végén pedig sorsolunk majd. Viszont most pedig érkezik Ross Frequencies és Bastille párosa a Head Down, amely arról szól, hogy az embert érhetik csalódások, nehézségek és bizonytalanságok. Nem szabad feladni, és nem szabad lehajtott fejjel ezt elviselni. Ezzel megyünk tovább a következő percekben. Ha bármi infó van, várom a délután is. 23.16.3000. Itt a Sunshine délután.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szakmai autonómiát ígér az új belügyminiszter. Tovább nyomoznak az ingatlanos vállalkozó után. Brüsszelben találkozhat először Fico és Magyar Péter. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nem kíván rendőrminiszterként működni Posfai Gábor leendő belügyminiszter. A politikus a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán arról beszélt, hisz az intézményi autonómiában, ha a világos felelősségi viszonyokban és a professzionális működésben. Posfai Gábor hangsúlyozta, nem akar operatív nyomozásokat irányítani, szerinte a jó vezető nem akar mindenhez jobban érteni saját szakembereinél. A miniszter jelölt úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban több területen összemosódtak a pártpolitikai érdekek és az állami jogosítványok, ezért szerinte fontos a szakmai autonómia és az emberi megbecsülés erősítése. Hónapokat csúszik a debreceni Faraktár utcai felüljáró lezárt lépcsőinek felújítása. A munkálatoknak eredetileg április végére kellett volna elkészülniük, a kivitelező azonban határidő hosszabbítást kért, így az új befejezési dátum június 30-a. A Magyar Közút szerint a lépcsők állapotát főként a téli időjárás, a sózás és a fagyási ciklusok rontották le. A két lezárt lépcső javítása közel 7 millió forintba kerül majd. A még használható lépcsőkön kisebb felújítás és állagmegóvó munkákat végeznek. A korlátok cseréje viszont egy későbbi, nagyobb korszerűsítés része lehet. Továbbra is szabadlábon van az a debreceni vállalkozó, akit több ingatlanügy miatt csalással gyanúsítanak. A rendőrség már vádemelési javaslatot tett az ügyben, az ügyészség azonban további nyomozást rendelt el. A férfi egy Dobert utcai társasház építésére szerződött vevőkkel még 2022-ben. A sértettek szerint több 10 millió forintot fizettek be. Az ígért lakások azonban a mai napig nem készültek el. A vállalkozó ellen más településeken is felmerültek hasonló gyanúk. A rendőrség jelentős kárt okozó csalás miatt nyomoz. A gyanúsított kihallgatása már megtörtént. Négy hajdúbihari szervezet kapott országos díjat. Négy hajdúbihar vármegyei szervezet is a díjazottak között szerepel a KNTH örök aktív pályázatán. A program azokat a nyugdíjas önkénteseket és közösségeket ismeri el, akik aktívan segítik környezetüket, és példát mutatnak az időskori közösségi szerepvállalásban. A vármegye nyertesei között van a Csegei Nyugdíjas Egyesület, a Debreceni Szenyortánc és Életmód Egyesület, a Pedagógusok Szakszervezete Hajdúbihar vármegyei szervezete, valamint az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesülete is. Az országos pályázatra egyébként összesen 117 jelentkezés érkezett. A zsűri végül 50 önkéntest és az őket jelölő szervezeteket díjazta. Jó szomszédi kapcsolatokat szeretne Magyarországgal Robert Fico. A szlovák miniszterelnök szerint együttműködésre törekszik a Magyar Péter vezette új kormánnyal. Fico azt mondta, arra törekszik, hogy a két ország kapcsolatai továbbra is ugyanolyan jó szinten maradjanak, mint Orbán Viktor kormányzása alatt. A szlovák miniszterelnök egyébként gratulált a magyar választások győztesének is. A politikus közölte, eddig egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és az első személyes találkozójukat majd Brüsszelben tartják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden borongós, szeles csapadékos idő ígérkezik. Többfelé várható eső, zápor helyenként tartósabb csapadék sem kizárt. A légmozgás élénk időnként erős lesz, jellemzően északnyugati irányból. A minimum hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul, napközben pedig 18 fok körül várható a maximum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hétfői Sunshine délután, kitartást kívánok, tudom, senkinek nincs kedve dolgozni, de hozom a jó zenéket és valahogy ma is kitartunk. Kezdünk elsőként Jazz Glennel, ez már a Hold My Hand.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Offenbach és az Overdrive itt a hétfő délutánomban a Sunshine FM-en. Mindjárt jön majd Kiskata is, és ráfordulunk a legfrissebb horoszkópokra. Meghallgatjuk majd, hogy mit üzentek már a csillagok. Most viszont játékkal folytatjuk a Sunshine délutánban. Az Ossis Burger Sunshine menüjét szeretném valakinek odaadni, akinek a telefonszámában megtalálható a 11-es, mert ez a mai nyerőkód. Ha ott lapul, akár az elején, végén, akkor mindenképp küld el nekem 0620 316 3000. Sok sikert kívánok! Most pedig egy nagy klasszikussal folytatjuk, hogy repítsem a munkaidőnket. Érkezik a Pussycat Dolls formáción, és egy nagy klasszikus a folytatásban. Hush Hush, Sunshine FM, csak jó zene!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A Follow the Flow is a holnap küszöbén, és jönnek már is a legfrissebb horoszkópok egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A KOS számára ma egy kicsit nehézkes a kommunikáció, különösen a munkatársaival találja meg nehezen a közös hangot, ez pedig megnehezítheti a közös munkát, jobban jár, ha most csak egyedül dolgozik. A Bika is nehezen koncentrál ma a feladataira a munkahelyén, jól esik csak pletykálni és egy kicsit elterelni a szót a kötelező dolgokról. Nincs is ezzel semmi baj, csak ne vigye túlzásba. Az ikrek lehet, hogy ma még önmagát is meglepi saját reakcióival, a dolgokhoz való hozzáállásával. Változó világban élünk, melyben ön is változik. Ha a rák szíve még nem foglalt, érdekes randevúra hívhatják. Ismerkedjen, legyen nyitott, ne zárja be a szívét. Az oroszlánt találékonysága segíti ma a munkájában, még akkor is, hogyha a feladataihoz általában nem kell nagy fantázia. Szaktudása és ismeretei nélkülözhetetlenek, és ha akarja, több pénzhez is juthat általuk. A szűz korábbi fáradozásainak gyümölcsét ma learadhatja. Munkája terén fordulóponthoz érkezett, számíthat felettesei elismerésére. A mérleg már kora reggel a munkájába temetkezik, döntések terén fogadja meg mások tanácsát, és készüljön fel a közelgő tárgyalásokra. A Skorpió a párkapcsolatában kialakult feszült helyzet ellenére fókuszáljon a munkájára. Nem szabad, hogy látszódjon érzelmi válsága. Párjával este tisztázhatja a dolgot. A nyilas ne is számítson rá, hogy gyermeke követni fogja bármiben is, hogyha ön is bátortalan. Határozza el, hogy a legteljesebb értékű életet fogja élni, és erre biztassa környezetét is. Ha a bak érdeklődni kezdett valamilyen téma iránt, ne álljon meg, járja körbe a dolgot, és nézzen utána annak, hogy van-e hozzá kapcsolódó tanfolyam, vagy akár továbbképzési lehetőség. Ebből még profitálhat. A vízöntő idejében vesse bele magát a munkába, mert rengeteg feladata lesz ma, de ha összeszedett, mindennel végezni tud időben. A halak ne hagyja magát kihasználni. Az egyik munkatársa észrevette, hogy milyen szívesen segít a többieknek, így a saját feladatait könnyűszerrel az ön nyakába varja. Mondjon nyugodtan nemet.
1: Nagyon köszönjük, lehet még jelentkezni a mai kódjátékra, a 11-es a nyerőkód. Zerv érkezik, ez már az Envaki.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Ez volt a Too Sweet itt a hétfői Sunshine délutánban is. 16 órához érkeztünk, ismét átadom a terepet majd a Szücsinek, érkeznek városunk legfontosabb hírei. Viszont tanús vagyok a mai kódjáték lezárásával, ugye a 11-es volt a nyerőszám, köszönöm szépen, hogy így a hét első napján is ennyire aktívak voltatok. Rengeteg hallgató jelentkezett, így a gépünknek nem lesz könnyű dolga. Nézzük, hogy ki a mai szerencsés nyertesünk. Aki nem más, mint Zsolt, gratulálunk, az Ossis Burger Sunshine menüjét ma te kaparintottad meg. Jó étvágyat kívánunk majd a finom menühöz. Holnap is lesz játék, na meg mindjárt friss közlekedési információk. Az óránkat pedig zárjuk az albán származású szexi énekesnővel. Dua Lipa érkezik, aki már ezerrel készül a lagziókra, hiszen vőlegényükkel majd szeptember első hetében összeköttik az életüket. Viszont most a physical lezárunk, ha bármi infó van, jöhet 0620 316 3000. Itt a Sunshine délután este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia! Nyíregyháza belterületén vizes útburkolat mindenhol, és a Vármegyék területén is, beleértve Hajdú-Bihar Vármegye területén is, a nagyforgalmú főútvonalakon sokkal nagyobb óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek. A nyomvájú mindenhol megvan telve csapadék vízzel, és több sajnálatos közúti közlekedési baleset is történt már ma délután. Nyíregyháza belterületén a kórház közelében gyalogos gázoltak el, aki szabálytalanul a tilos ellenére lépett le a járdáról az úttest, és a több sávos útszakaszon próbált átkelni, ez nem vezetett eredményre, elütötték. A mentők ellátás után kórházba szállították, és több anyagi kárra járó baleset is ma történt, úgy Hajdú, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén. Az időjárás változáshoz alkalmazkodjanak, a szomszédos megyékben, Borsodabó-Zemplén megyében is vizes az útburkolat, a délutáni záporok, zivatarok lelassították a közlekedést, és úgy szintén Hajdú és Szabolcs vármegye területén is. Köszönöm figyelmüket, további jó utat, viszont hallásra!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megvannak az első új törvények. Hatalmas tűz volt Püspökladányban. Éjszakai leállásra figyelmeztet a Fox Post. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány első két törvénye. Az egyik a minisztériumok új rendszerét rögzíti. Eszerint 16 tárcával működik tovább a kabinet. Újra önálló egészségügyi és igazságügyi minisztérium jön létre. Emellett külön tárcát kap az oktatás, a környezetvédelem, valamint a tudomány és technológia is. A másik elfogadott jogszabály az Ukrajnában zajló háború miatt korábban bevezetett vészhelyzeti rendeletek egy részét emeli törvényi szintre. A kormány szerint erre a jogi bizonytalanságok és az esetleges káosz elkerülése miatt volt szükség. Nagy erőkkel oltották a tüzet hétfőn hajnalban Püspökladányban. A Hunyadi utcában egy családi ház tető szerkezete és a hozzáépített melléképület is kigyulladt. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a mintegy 64 négyzetméteres lakóház mellett egy közel 200 négyzetméteres melléképület teljes terjedelmében égett. A lángok megfékezéséhez a püspökladányi és a hajdúszoboszlói tűzoltókat is riasztották. A tűzoltók 5 vízsugárral dolgoztak, az oltást a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányította. Évértékelő konferenciát tartott a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság által elindított Gyermekek mindenek felett program. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek védelmére és a közösségi összefogás fontosságára. Az elmúlt másfél évben a rendőrök számos iskolában és intézményben tartottak prevenciós foglalkozásokat, fórumokat és tájékoztatókat. A programban résztvevő szakemberek szerint az együttműködés kézzelfogható eredményeket hozott a gyermekvédelem területén. Az évértékelőn rendőrök, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek közösen tekintették át a tapasztalatokat és a következő időszak feladatait. A nyári szezonban összesen 168 terasz várja a vendégeket Debrecenben. A városban 107 állandó és 61 ideiglenes szabadtéri vendéglátóhely működik, amelyek népszerű találkozóhelyek a helyiek és a turisták körében is. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, a teraszok működését szigorú szabályokhoz kötik. A következő napokban folyamatosan ellenőrzik majd többek között a közterület használati engedélyeket, a nyitvatartás betartását és a zajvédelmi előírásokat is. A cél, hogy a vendéglátás zavartalanul működjön, miközben a környéken élők nyugalmát is megőrizzék. Több órára leállnak a Fox Post automatái ma éjszaka. A szolgáltató rendszerfrissítés és karbantartás miatt szünetelteti az A-boxok működését. A szolgáltató tájékoztatása szerint ma este 9 órától kett hajnali 3 óráig frissítési és karbantartási munkálatok zajlanak, ezért az automaták ez idő alatt nem lesznek használhatóak. A cég közölte, a weboldal és a Z-box automaták a leállás idején is működni fognak. A Fox Post 2024-ben került egyébként a Paketta Group tulajdonába, azóta pedig folyamatosan zajlik a két csomagautomata hálózat összehangolása az országban. Ezek voltak a Sunshine FM legfrissebb hírei. Én egy óra múlva ismét várom Önöket. Addig is tartsanak velünk!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden borongós, szeles csapadékos idő ígérkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként tartósabb csapadék sem kizárt. A légmozgás élénk, időnként erős lesz, jellemzően északnyugati irányból. A minimum hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul, napközben pedig 18 fok körül várható a maximum.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kitartást kívánok, jó utat és jó munkát mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel, pörög tovább a hétfői Sunshine délután, és hát legyünk szerencsések, erről érekkel a következő percekben, nem Bódi Huszti, hanem Loj. Get lucky, ha bármi infó van, jöhet 20-3-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Sziasztok, és Tabló párossal, ez volt a Heroes, a csodaszép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, jó utat, jó munkát, már is hozom a friss közlekedési információkat. Köszönöm Balázs Weiberét, aki megírta nekünk, hogy Nyíregyházan a Debreceni úton mérnek a rendőrök. Hasonló a helyzet Nyírbihajdi, valamint Nyírbogát között, ott is a rendőrség aktívan figyeli a gyorsan szágoldozókat, és korábban pedig Debrecenben volt egy baleset a Veselényi utcán. Ha egyéb infó van, akkor természetesen ma is várom 0620 316 3000. Bibirexával megyünk tovább, itt a vadonatúj szerzemény, ez a New Religion a délutánunkban.

0: 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés. 16 óra 37 perckor pedig újabb útinfókkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán a Debreceni úton mérnek, és Bea is üzent, hogy a Tiszavasvárin is várják a rendőrök a száguldozókat a tűzép előtt, így legyünk mindenképp körültekintőek. Szintén trafiznak Nyírbogát, valamint Nyírmihályi között, és sajnos korábban Debrecenben a Veselényi utcán baleset történt, emiatt még mindig erős a forgalom. Rengeteg türelemtablettát kívánok. Várom az infókat a továbbiakban is. Segítsünk egymásnak. 0620-316-3000. Kieszállva megyünk tovább, jön a Hideaway.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: az amerikai énekesnő dalszerző hangját, ő volt Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a hétfő délutánunkban. 17 órához érkeztünk, így a következő órában ráfordulunk majd a pénzügyi percekre, a programajánlókra, illetve a kiváló zenékre majd egymás után. Előtte viszont Szücsi is jön a legfrissebb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd pontban 5-kor.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Átírhatják a nemzetiségi választási szabályokat. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is, tartsanak velünk!
0: Köszönjük szépen, várunk majd mindjárt, és így gyorsan visszakacsintva Taylor Swiftre, már ezerrel tervezi a párjával az esküvői bulit Londonban. A sztárpár kapcsolata ezzel ugye egy új mérföldkőhöz érkezett. Infók a sunshine.hu-n, az óránkat pedig Rácz Gergővel zárjuk. Itt az Orsova Irénével közös, mind a tiéd lehet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
7: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
7: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
7: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átírhatják a nemzetiségi választási szabályokat. Újabb nyomozás indult a debreceni klinikai haláleset ügyében. Áfacsökkentés jöhet az élelmiszereknél. Szűcs István vagyok, és jövök a Sunshine FM híreivel.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A nemzetiségi választási rendszer módosítását ígérte parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje. A politikus az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt arról beszélt. A cél egy olyan szabályozás kialakítása, amely jobban megfelel a hazai nemzetiségek helyzetének és csökkenti a külső politikai befolyás lehetőségét. Tarr Zoltán emellett a nemzetiségi oktatás támogatását és az intézményi autonómia erősítését is kiemelte, szerinte a nemzetiségi intézmények fontos szerepet töltenek be a kultúra és a közösségek megőrzésében. Újabb nyomozás indult annak a debreceni magánklinikának az ügyében, ahol 4 éve meghalt egy családapa egy fogászati beavatkozás közben. A Blick információi szerint a klinika tulajdonosának felelősségét is vizsgálják. Az ügyben jelenleg az altatóorvos ellen folyik büntető eljárás halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Az utóbbi tárgyaláson a klinika tulajdonosát hallgatták meg tanúként. Az 54 éves férfi altatásban végzett foghúzást kért, mert rettegett a fogorvosi kezelésekből. Az altatásból azonban már nem ébredt fel. Tovább folytatódhatnak a fejlesztések Tégláson. A városban jelenleg több beruházás is zajlik. Készülnek a kerékpárutak, elkészült az óvodai sószoba, és hamarosan használatba vehetik az új szolgáltatóházat is. A következő időszak egyik fontos projektje a Szegfő utca aszfaltozása lehet. Emellett újabb külterületi utak fejlesztésére is készülnek. Bővítenék a térfigyelő kamerarendszert, elsősorban az illegális hulladék lerakás visszaszorítása érdekében. Tégláson egyébként az elmúlt években 120 új lakás épült, miközben az ingatlan árak több mint 40%-kal emelkedtek. Debrecen is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, ezért a város önkormányzata átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyepfelületek kaszálását. A döntés hátterében az idei rendkívüli száraz időjárás áll. Az elmúlt hónapokban jóval kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. A városvezetés szerint a hosszabb fű segít megőrizni a talaj nedvességét, csökkenti a porterhelést és kedvez a méheknek, valamint más beporzó rovaroknak is. A kaszálás csak az automata öntöző rendszerrel ellátott, rendszeresen locsolt területeken folytatódik. Az önkormányzat szerint a dúsabb növényzet a nyári hőhullámokkal szemben is ellenállóbb lehet. 5%-os áfát vezethetnek be a zöldségek és gyümölcsök esetében, erről beszélt Bóna Szabolcs, leendő agrárminiszter. A Tisza kormány első agrárintézkedései között szerepelhet az élelmiszerárak csökkentése és az asszály elleni védekezés erősítése is. A miniszter szerint hosszabb távon új vízmegtartási programokra és élelmiszer önellátást megerősítésére lesz szükség. A cél az is, hogy több magyar termék kerüljön az üzletek polcaira. Bóna Szabolcs arról is beszélt, társadalmi vitát indítanának a földtörvény átalakításáról és a tulajdonviszonyok újragondolásáról.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden borongós, szeles csapadékos idő ígérkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként tartósabb csapadék sem kizárt. A légmozgás élénk, időnként erős lesz, jellemzően északnyugati irányból. A minimum hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul, napközben pedig 18 fok körül várható a maximum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, 5 múltán 4 perccel pörög tovább a hétfői Sunshine délután. Tessék vigyázni, drága autós barátaim, sajnos a mai délutánon rengeteg baleset történt. Várom a további infókat is, 20-as 316-3000. Ez a forró drót, kezdünk elsőként egy sírennel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyítással folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel, még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralások alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
2: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
5: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
4: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, gyomkodta a saját kulcsát, error. És egy csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával a lakáskulcsot, amikor tudja, tudod ezt a számkódos beléptetőt.
5: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
4: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni. Meg lecseréli az egészet. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha, és akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott. Úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van, és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
5: És amikor állnak sorba, kígyózó sorban, és egymásnak csengetnek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
4: Itt állok mögötted, én már egy órája. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Berobbantottuk a hétfő esténket, ez volt a Dracula itt a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és ne feledd, 6 óra után kívánság műsor indul majd velem, így akár már most is lehet kérni a kedvenceket, 20-3-16-3000. Most viszont jön Kiskata a programajánlókkal, szia!
3: Szia Roli! Május 14-én este 7-kor a Váci Mihály Kulturális Központban Trütkó kalauzol el minket egy olyan világba, amiről 40 éve csak suttogni mertek. A Csernobil 40 exkluzív előadáson végre kiderül, mi az igazság, és mi a kegyes hazugság a katasztrófa körül, és hogy pontosan hogyan fest ma a világ legismertebb szellemvárosa. Ha kíváncsi vagy a titkokra, amiket évtizedekig elhallgattak a hatóságok, ott a helyed a nézőtéren. Garantált, hogy ezután más szemmel nézel majd a történelemkönyvekre. Ha a parnugraszt egyszer belecsap a húrokba, ott kőkövön nem marad. Ez nem csak egy koncert lesz május 14-én 19 órától, hanem egy igazi mezítlábas örömünnep a víztoronykertben, ahol az autentikus cigányzene úgy keveredik a modern ritmusokkal, hogy még a víztorony is táncra perdül. Pattanj fel erre a fehér lóra májusban, és hagyd, hogy az év legfelszabadítóbb bája magával ragadjon. Itt garantáltan nem lesz olyan, aki ne akarná az asztalon ropni. Jó szórakozást a programokhoz!
2: További programtippeket érdemes akár ma is majd szemezgetni a sunshine.hu-n. Purple Disco Machine-en a Sofia and the Giants-el, ez már az In the Dark.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program.

0: time.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
2: Jackie Chan.
1: Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok.

Blond és a Never Walk Alone a Sunshine FM-en a kedvencek között, és 6 óra az érkeztünk, így átadom a terepet Szücsinek, mindjárt jönnek majd a friss hírek, viszont a következő órában indul majd a 2 órás élő esti kívánság műsor, várom a zenei kéréseket, üzeneteket, mert én leszek ma a Glac Norbi magyar hangja, 0620 316 3000. Egy tuti, hogy elsőként kezdünk majd egy nagy kedvencünkkel, érkezik Szigala, és a 2026-os buli szezon egyik szerintem legnagyobb zenéje, a Rift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zene fúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elindulhat az új törvényhozási ciklus. Kedden esküt tesznek a Tisza kormányminiszterei. Évente több mint 2 millió beteget látnak el a mentők. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Sűrű parlamenti napok következnek. Ma megkezdődtek a Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai, kedden pedig esküt tesznek az új kabinett tagjai az országgyűlésben. Az új parlament 20 bizottsággal kezdi meg a munkát, ha a legtöbb testületet a kétharmados többséggel rendelkező Tisza vezeti majd. A miniszterjelöltek egész nap ismertetik programjukat a parlamenti bizottságok előtt. Na, az új kormány megalakulása után azonnal megkezdődhet a törvények módosítása is, mivel szerdán hivatalosan véget ér a 2020 óta fennálló vészhelyzet Magyarországon. Kedden délután teszik le hivatali esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlés plenáris ülésén. A parlament délután 4 órakor ül össze, ahol ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Az új kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakul. A plenáris ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatja a kabinett tagjait. A Tisza kormány összesen 16 miniszterrel kezdi meg munkáját. Jelentősen nőtt az új lakások száma az észak-alföldi régióban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 69%-kal több új lakást vettek használatba, mint egy évvel korábban. Az építési kedv is erősödött. A megyei jogú városok közül Debrecenben 100, Nyíregyházán pedig már 363 új építési engedélyt adtak ki az év első hónapjaiban. A szakemberek szerint a növekedés hátterében továbbra is az élénk ingatlanpiac és a városi fejlesztések állhatnak. Az állami számvevőszék szerint összességében megfelelően működött a vizes élőhelyek védelme és kezelése Magyarországon az elmúlt 5 évben. A vizsgálat a 2020 és 25 közötti időszakot elemezte. A jelentés szerint a természetvédelmi fejlesztések hosszú távú fenntarthatósági szempontok alapján valósultak meg, a nemzeti parkok pedig közel 12 milliárd forintnyi pályázati forrást használtak fel különböző projektekre. Az ÁSZ ugyanakkor hiányosságokat is talált, a kutatási eredmények és hatásvizsgálatok a döntéshozatalban nem minden esetben jelentek meg megfelelően. Nem kíván rendőrminiszterként működni Posvai Gábor leendő belügyminiszter. A politikus a parlament nemzetbiztonsági bizottságának meghallgatásán arról beszélt, nem akar operatív nyomozásokat irányítani, szerinte a jó vezető nem akar mindenhez jobban érteni saját szakembereinél. A miniszterjelölt úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban több területen összemosódtak a pártpolitikai érdekek és az állami jogosítványok. Évente több mint 2.300.000 beteget látnak el Magyarországon a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. A szervezet május 10-én ünnepelte megalakulásának 78, a Magyarországi Szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. Az ünnepségen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át, emellett országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó kapott kitüntetést. Az Országos Mentőszolgálat ma már 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló országos hálózatot működtet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank valuta középár folyamai szerint a nagy nemzetközi valuták tovább gyengültek, csak az euró és az amerikai dollár stagnált a hazai fizetőeszközzel szemben. A reggeli eladások után a brit nemzeti valutát most 410 forinton jegyezték, az eurót most 355 forintért lehet váltani, a svájci frank 388 forint, amíg az amerikai dollárért pedig 302 forintot kell fizetnünk váltáskor.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Fegyelmezett védekezés és dinamikus támadó játék. Hiányzói ellenére is magabiztos győzelmet aratott a Devers és Schaeffler Vácon. Már a szünetben 5 góllal vezetett a Loki kézilabda csapata. Jessica Ride 47%-os hatékonysággal védett az első játék részben. Sokat nem változott a játékképe a folytatásban sem. A védekezés szigorúan zárt, elő pedig mindig akadt valaki, aki gyorsan befejezte a támadásokat. 8 perc alatt 7 gólra nőtt a különbség a két csapat között. A végére a közel 20 percet játszó fiatal Baranyi Dorottya is betalált, éppen az ő góljával lett 10 gólos a különbség, a végeredmény 23-33 lett. A férfi futsal NB1 rájátszásának 8. fordulójában az A Studio futsal Nyíregyháza 8-3-ra nyert Nyírbátorban, míg a Deac 4-4-et játszott az Aramis vendégeként. A Nyíregyháza a sikerével nagy lépést tett a bajnoki döntő felé, ám május 18-án vár még rá az Újpest elleni rangadó, egy hétre rá pedig az Aramis elleni mérkőzés. Az üldöző Veszprémnek némileg könnyebb a sorsolása, mivel előbb a Deachoz látogat, majd a Nyírbátort fogadja. A labdarúgó NB3 28. fordulójának vasárnapi játéknapján az északkeleti csoportban a Kisvárda 2 meglepetése csak egy-egyes döntetlent játszott a Tiszaújváros vendégeként, így még nem tudta biztossá tenni első helyét a csoportban. Íme az eredmények: Deac, Ózd 1-2, Sényő, Tiszafüred 0-2, Putnok, Tarpa 0-1, DVTK 2, DVSC 2 0-3, Tiszaújváros, Kisvárda 2 1-1, Cigánd, Nyíregyháza, Spartakusz 2-3-1, Gödöllő, Füzesabony 1-0 és 60 Eger 2-3. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Holnap térségünkben erősen felhős, eső, szeles idő valószínű. Többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként jelentősebb csapadék. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz, főként északnyugati irányból. Hajnalban 14 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 17 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 6 óra után járunk. Indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem. Én leszek Norvi magyar hangja. Várom a zenék kéréseket, üzeneteket egymás után. 0620-316-3000. Kezdünk Szigalával, Szola Liptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Kevin Harris és a Blessings-szel pörgettük itt a hétfő estinket a Sunshine FM-en. Ez a két órás esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland. Én teljesítem a zenei kéréseket, üzeneteket a következő 120 percben. Valaki pedig már a vonalban várakozik. Hello! Ha jól tudom, akkor a párodnak üzennél.
1: Üzenném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági évfordulónk.
0: Sok boldogságot kívánok nektek. A két órás esti kívánság műsor pedig a Loco Loco-val pörög tovább. SMS, telefon, Viber, 23.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Dualipa és a Houdini a két órás élő este kívánság műsorban. Üzenettel folytatjuk, valaki már a vonalban. Szia, kinek üzenünk?
1: Hát a kisfiam ma 30 éves, úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki.
0: Alex, happy birthday! Itt van Olivia Zian.
1: Jó, köszönöm szépen!

0: Rés, a Where is my husband, a Sunshine FM, ez továbbra is az élő kívánság műsor, és 7 órához érkeztünk, így átadom a terepet a Szücsinek, mert jönnek a legfontosabb hírek. Időjárásról csak tényleg annyit röviden, hogy az esernyőt érdemes holnap is majd magunknál tartani, a frissen vásárolt napszemüveget pedig továbbra is a tartóban. Szia Szücsi, mi lesz 7-kor a hírekben?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Átírhatják a nemzetiségi választási szabályokat. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várom mindjárt a legfontosabbakkal. A következő órában is várom a zenei kéréseket, üzeneteket és minden egyéb mást is 0623 16 3000. Kezdünk elsőként Félix Jen és Sához párosával. Walk with me a hírek után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sunshine.

0: legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átírhatják a nemzetiségi választási szabályokat. Áfa csökkentés jöhet az élelmiszereknél. Sok pénzt hagyhatnak a NAV-nál az SZIA bevallás után. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A nemzetiségi választási rendszer módosítását ígérte parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje. A politikus az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt arról beszélt, a cél egy olyan szabályozás kialakítása, amely jobban megfelel a hazai nemzetiségek helyzetének, és csökkenti a külső politikai befolyás lehetőségét. Tar Zoltán emellett a nemzetiségi oktatás támogatását és az intézményi autonómia erősítését is kiemelte, szerinte a nemzetiségi intézmények fontos szerepet töltenek be a kultúra és a közösségek megőrzésében. Új szabályok alakítják át az iskolai és óvodai menzák működését Magyarországon. A módosított közétkeztetési rendelet alapján több allergén alapanyag, például a földi magyaró, a diófélék és a szezámmag is kikerül a gyermekétkeztetésből. Emellett 2028-ig jelentősen csökkenteni kell a só mennyiségét is az ételekben. Egyre több helyen jelennek meg az úgynevezett vitaminpultok is, ahol a gyerekek zöldségekből, gyümölcsökből és tejtermékekből válogathatnak. Több városban pedig már az A és B menü közötti választást is bevezették, ami a tapasztalatok szerint csökkenti az ételpazarlást és növeli a menzát használó diákok számát. 5%-os áfát vezethetnek be a zöldségek és gyümölcsök esetében, erről beszélt Bóna Szabolcs, leendő agrárminiszter. A Tisza kormány első agrárintézkedései között szerepelhet az élelmiszerárak csökkentése és az aszály elleni védekezés erősítése is. A miniszter szerint hosszabb távon új vízmegtartási programokra és élelmiszer önellátást megerősítésére lesz szükség. A cél az is, hogy több magyar termék kerüljön az üzletek polcaira. Bóna Szabolcs arról is beszélt, társadalmi vitát indítanának a földtörvény átalakításáról és a tulajdonviszonyok újragondolásáról. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt két készételt is visszahívott a Penny Market, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedés a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a Penny to Go csirkepaprikást orsós tésztával érinti. A 330 g-os termékeket a Teli Food élelmiszeripari Kft. Gyártotta. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett készételekkel, ne fogyasszák el azokat. A Penny Market pedig már megkezdte a termékek kivonását a forgalomból és a fogyasztói visszahívást is. A NAV szerint sokan nem tudják, hogy pénzük maradhat az adóhatóságnál az SZIA bevallás után. Az adó túlfizetés ugyan visszaigényelhető, de nem minden esetben automatikus. Ha valaki a bevallásában kérte a visszautalást, a NAV 30 napon belül utalja az összeget. Más esetekben külön kérelmet kell benyújtani egy formanyomtatványon. Az adóhatóság arra is figyelmeztet, hogy május 20-áig mindenkinek ellenőriznie kell az SZIA tervezetét. Aki nem használta ki évközben az adókedvezményeket, a bevallásban még visszaigényelheti az összeget.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap térségünkben erősen felhős, eső, szeles idő valószínű. Többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként jelentősebb csapadék. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz, főként északnyugati irányból. Hajnalban 14 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 17 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket, további kellemes hétfőestét kívánok mindenkinek, 7 múlt már 4 perccel, pörög tovább az élő 2 órás esti kívánság műsor, várom a zenei kéréseket, üzeneteket ebben az órában is, 0620-316-3000, kezdünk elsőként a Walk With Me-vel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó

volt a See You Again a hétfő esti kívánság műsorban. Csodaszép estét kívánok mindenkinek, és pörög az esti kívánság műsor Robi üzenetével. Szia Roli, Patriciának szeretnék üzenni, a világ legcsodálatosabb párjának, hogy sajnálom, ami a hétvégén történt, és sajnálom a hétvégi veszekedésünket. Feszült voltam, és nem tudtam kontrollálni magam, és kimondtam olyanokat is, ami csak dübölgött. Szeretném ezt rendbe hozni, nagyon szeretlek, Patricia, és hiányzol. Üdv, Robi. Robikám, tudod, mindig azt szokták mondani, hogy minden kimondott szónak súlya van. Remélem, hogy azért meg tudjátok majd beszélni. A Zanzibárral pörög tovább az esténk, ez már az új napra ébredsz, és mindjárt programajánlók is jönnek. Köszönöm, hogy együtt

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Tiesto és az I Follow Rivers a kedvencek között. Programajánlókkal folytatjuk itt a hétfő estünkben is. Kata már itt velem szemben a stúdióban. Ismét szia!
3: Szia, Roli! Május 14-én este 7-kor a Váci Mihály Kulturális Központban Trütkó kalauzol el minket egy olyan világba, amiről 40 éve csak suttogni mertek. A Csernobil 40 exkluzív előadáson végre kiderül, mi az igazság, és mi a kegyes hazugság a katasztrófa körül, és hogy pontosan hogyan fest ma a világ legismertebb szellemvárosa. Ha kíváncsi vagy a titkokra, amiket évtizedekig elhallgattak a hatóságok, ott a helyed a nézőtéren. Garantált, hogy ezután más szemmel nézel majd a történelemkönyvekre. Ha a parnograszt egyszer belecsap a húrokba, ott kőkövön nem marad. Ez nem csak egy koncert lesz május 14-én 19 órától, hanem egy igazi mezítlábas örömünnep a víztoronykertben, ahol az autentikus cigányzene úgy keveredik a modern ritmusokkal, hogy még a víztorony is táncra perdül. Pattanj fel erre a fehér lóra májusban, és hagyd, hogy az év legfelszabadítóbb bálja magával ragadjon. Itt garantáltan nem lesz olyan, aki ne akarná az asztalon ropni. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, várom még a zenei kéréseket 0620-316-3000. Jön egy Siren és az Azizam.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

változatos kedvencek. Szívedet álmost el, karodat álmoszi, szabadon számunk, szabadon számunk. És igazi újdonságok.

0: Dear Henny és a New Level Empire párossal, ez volt a Neked Valóság, ezt pedig Rika kértem, aki ezerrel dolgozik ma este 10-ig, és utána pedig valószínűleg egy jó Netflix filmre elalszik majd. Rika, csodás program, bízom benne, hogy minden egyes elemét meg tudod majd valósítani. Ennyi volt már a Kívánság műsor, köszönöm szépen, hogy velem rádióztatok, mi majd holnap 2-kor folytatjuk a délután kereteiben, most viszont gyorsan visszarepülünk ma reggelre, utána pedig érkezik majd a Szücsi is a legfontosabb hírekkel. Pihentető hétfő estét kívánok, Kondor Roland lelép, csáó!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt, bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás. De feljelentés viszont nem érkezett. Tehát, hogy ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulhatnak.
3: És akkor hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
2: Vagy amíg nem te vagy
3: te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból? Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
2: Feljelentést kell tenni, ugyanis, tehát, hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
3: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk
2: pont
3: a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
2: Igen.
3: És hogy azokkal...
2: Hogy ének évadján, igen rossz arcú figurák.
3: Igen.
2: Nem lehet egyszerű, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
3: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért.
2: Olyan csúnya ez a szó, örömlány.
3: Igen, akkor egy örömlány, és
2: az
3: akkor
2: örömanyának
3: néha
2: az örömlány.
3: Úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hé, szép fiúk, elszeksz? És akkor
2: ennyi?
3: Mondta, hogy igen, azt mondja.
2: Ha még fel se hívottam, hagyja meg, igen, még kávét adja.
3: Szó szerint ezt mondta, hogy ha meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, de mondta, hogy nem.
2: Hát ilyenkor se, még felkelni sem bírok, nem, hogy felállni.
3: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, le vagy fel.
2: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? A tévének meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
3: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
2: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
3: És mentek haza a lakók, és mindenki tudott, nyomkodta a saját kulcsát. Error. Csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával lakáskulcsot, amikor tudod ezt a számkódos beléptetést.
2: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
3: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az egész rendszert. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha. És akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott, úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van, és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
2: És amikor állnak sorba, kígyózó sorban, és egymásnak csengetnek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
3: Itt állok mögötted, én már egy órája. Igen.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Karikó Katalin az egészségügyi tanácsadó testületben folytatja munkáját. Új energiapolitikát ígér Kapitány István. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt a Caritas. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
5: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Dr. Karikó Katalin Nobel-díjas kutató elfogadta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt felkérését, és részt vesz a felálló egészségügyi tanácsadó testület munkájában. A bejelentés hétfőn hangzott el a parlamenti bizottsági meghallgatáson. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a magyar egészségügy egyik legnagyobb kihívása a humán erőforrás helyzete, ezért szerinte az ágazatban dolgozók megerősítésére kell építeni a jövő rendszerét. A miniszterjelölt hangsúlyozta, egy átláthatóbb, betegközpontú és transzparens egészségügy ügyet szeretnének kialakítani. Felülvizsgálná a Paks 2 beruházás szerződését Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt. A politikus erről a Parlament Gazdasági Bizottságának hétfői meghallgatásán beszélt. Kapitány István szerint a nukleáris energia továbbra is fontos része marad a magyar energiamixnek, ugyanakkor több lábon álló energia beszerzésre van szükség. Azt is jelezte, hátnéznék a rendszer használati díjakat annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások olcsóbban juthassanak energiához. A miniszterjelölt az energiaszegénység kezeléséről is beszélt, és a szociális tűzifa program bővítését ígérte. A köztársasági elnökhöz fordult a Mi Hazánk mozgalom a Meta reklámadójának eltörlése miatt. A párt azt kéri Sulyog Tamástól, hogy ne írja alá azt a törvényt, amely a vészhelyzeti rendeletek egy részét emeli törvényi szintre, és egyben nullára csökkenti a reklámadót. A Mi Hazánk szerint a jogszabályt túl gyorsan, érdemi vita nélkül fogadta el az országgyűlés. A párt azt is kifogásolja, hogy a módosító javaslatukról nem szavaztak. A politikai vita középpontjában az áll, hogy kell-e külön adót fizetniük a nagy technológiai cégeknek Magyarországon. Nem volt életveszélyes, de egészségkárosító mennyiségű patkánymérget találtak nemrégiben egy lefoglalt B-ételben Ausztriában, közölte a kismartoni ügyészség. A toxikológiai vizsgálat szerint a hip egyik zöldségpürés üvegében 15 mikrogram méreganyag volt, amely gátolhatta volna a véralvadást és enyhébb belső vérzéseket is okozhatott volna. A hatóság hangsúlyozta, az eredmény csak az egyik burgerlandi üvegre vonatkozik, más lefoglalt termékek vizsgálata még tart. Az ügyben közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoznak. A gyanú szerint a manipulált bébételek egy volt HIP alkalmazotthoz köthetőek, aki tagadja a vádakat. Elindította a Vár a nyár adománygyűjtő kampányát a Katolikus Caritas. A segélyszervezet idén közel 4000 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását szeretné támogatni országszerte. A gyerekeket balatoni üdülések, kirándulások, strandprogramok és közösségi táborok várják a 10 hetes vakáció alatt. A Caritas szerint sok családnak már az utaztatás vagy éppen a szükséges felszerelések, például egy sportcipő vagy hátizsák megvásárlása is komoly nehézséget jelent. A szervezet hangsúlyozta, az adomány közvetlenül a rászoruló gyerekek nyári élményeit segítik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap térségünkben erősen felhős, esős, szeles idő valószínű. Többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként jelentősebb csapadék. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz, főként északnyugati irányból. Hajnalban 14 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 17 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
5: Sunshine FM.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítást!

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.